Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paps FM.

Kissfm. Összeköt. You feel me, oh.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összeköt. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
2: Ezt a versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat, így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak, ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló Zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén ez is főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
3: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk az Zunói városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
1: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata a közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 8:30-11 várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e. Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban Bölcskén, erről Baranyai István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
4: A Nagybaracsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és az Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink. Aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása, Gabonási völgyben egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
1: Baranyai István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek. Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
5: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket, ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Pakseffm.
0: Pakseffm.
6: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. 3, 2, 1. Fox FM.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljutatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
2: A versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat. Így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: A tudatos vízhasználat, illetve a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében részleges vízkorlátozás kerül bevezetésre Tengelicen a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. A vízkorlátozás időtartama alatt a medencék feltöltése és este 18 és 22 óra között a település egész területén a locsolási célú vízfelhasználás tilos. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az aszályos időre való tekintettel a vízhálózat stabil működése érdekében a lakosság együttműködése kötelező jellegű, és a felhívás megsértése szankciókat von maga után. Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
3: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő!

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perce reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 6 óra múlt pár perccel, és már most 23 fokot mutat a hőmérőnk itt Pakson a stúdiónál. Hát 33 is lesz majd ebből egyébként, vagy inkább 34, és hiába ígérték a viharokat tegnap délutánra, Paks környékére is nem kaptunk belőle, úgyhogy így jártunk. Remélem, hogy sikerült éjszaka egy picit szellőztetni, talán most még nem baj, ha nyitva van az ablak, bár itt a stúdiónál nem nagyon érezzük, hogy annyira hatásos lenne a szellőztetés így a 6 óra utáni percekben, de nagyon jó készülődést kívánok azoknak, akiknek ma is korán kellett kelni, annak ellenére, hogy ugye már nyári szület van, majd meglátjuk, hogy 7:30 körül mi lesz, mi fog történni a főutcán, illetve 4 óra után, ugye ilyenkor kicsit apad a reggeli csúcsforgalom, erre lehet számítani, tehát mától már nincs suli. Igaz, az óviszünetnek, az óviszünet még nem kezdődött el, de

Lesz a vendégem, 8:30 után pedig Etesi Anett és anyukája Ibolya érkezik hozzám, ugyanis nem ezen a hétvégén, hanem a múlt hétvégén, tehát az előző hétvégén lezajlott az Őcsényi repülőtéren az a kamionos találkozó, amely jótékonysági rendezvényként minden évben Anett gyógyulását segíti, hogy mekkora összeg jött össze, nyilván a költségeken kívül, és kinyert meg egy bizonyos fogadást, jelentem én, és ezért cserébe Ibolyának, Anett anyukájának hoznia kell nekem valamit. Én egyébként pontosan tudom, hogy miről van szó, de többek között azért érkeznek, hogy lemecseljük ezt a bizonyos történetet. Szóval természetesen arról is fogunk beszélgetni Anettékkel, hogy milyen terápiákra fordítják majd, egyébként külföldi terápiákra ezt az összeget, úgyhogy ezek lesznek ma reggel a témáink. Természetesen foglalkozunk majd a hét nagy eseményeivel, programjaival, program lehetőségeivel is, ugyanis múlt hétvégén például lezajlott ugye a Múzeumok Éjszakája programsorozat, fél hét után egyébként az Atomenergetikai Múzeumos Éjszakáról hozok majd egy jó kis interjút, de elindult egy következő hét, és ezen a héten is lesznek jó kis programok, például az Atomtéren bor és fröccsmustrával a Csengei tetejére DJ-k érkeznek. Kalocsán ezen a hétvégén lesz a Hello nyári tanévzáró diákfesztivál, úgyhogy lesz miről beszélni, és természetesen a foci VB témája is előkerül majd, megvan, hogy melyik csapat a VB eddigi napjainak legnagyobb meglepetése. Egyébként a tegnapi napon játszott, illetve futballozott a csapat, úgyhogy sok mindenről szó lesz, és természetesen a mai reggelre kimondottan nyári slágerekkel is készültem, ha már kitört a nyári szünet, és itt egy olyan hétfő, amikor nem kell már iskolába menni, úgyhogy én Strasser Andi vagyok, mindenkit várok egészen 9:30-ig, és akkor a balatoni nyárral folytassuk is. Élesztő.

0: Ébresztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 20 perccel járunk reggel 6 óra után. Véget értek a ma hajnali mérkőzések magyar idő szerint. Tart a VB, a futball világbajnokság. Az Uruguay zöldfoki köztársaság mérkőzés 2-2-es eredménnyel. Az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés 1-3 eredménnyel zárult a H és a G csoportban. Ma is lesznek meccsek, és lesz úgymond emberi időben is mérkőzés, ami legalábbis az európai időszámítást illeti, ugyanis magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik a J csoport mérkőzése, Argentina Ausztriával fog játszani, és 23 órakor kezdődik a következő meccs. Az egy kicsit izgalmasabb lehet esetleg, mert hát mégiscsak a francia csapat lép pályára, egyébként Irak ellen fog játszani, hát ott is egyértelműek a tippek, ugye, hogy ki fog nyerni. Ami pedig a meglepetéseket illeti, ígértem, hogy elárulom, hogy ki a VB eddigi nagy meglepetése, a zöldfoki köztársaságot emlegetik, mert hogy újra nagyot játszottak az uruguayi válogatottal, ma hajnalban 2-2-es döntetlent játszott az egyébként újonc zöldfoki köztársasági csapat. Azért Uruguayról említsük meg, hogy kétszeres világbajnoki dél-amerikai csapatról van szó. Igazi hidegzuhany volt a mérkőzésen a zöldfokiak történelmi első VB találata, amelyet 25 méteres szabadrugásból sikerült bejuttatni a hálóba. Úgyhogy a VB meccsei természetesen a mai napon is folytatódnak, egyelőre továbbra is a csoportmérkőzések zajlanak, úgyhogy további nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek. Így június 22-én hétfőn, amikor a Paulinák ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen minden Paulinát, egyébként mellettük Akács, Albin, Alvina, Horácia, Krisztabella nevenapja is a mai napon van, illetve Lambert, Rozvita és Tinka nevű ismerőseiteket is megköszönthetitek. A ritkább nevek közül ők ünnepelnek, illetve a mai napra is van egy születésnapos híresség, aki nem más, mint egy háromszoros Oscar és nyolcszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, akinek alakításai filmekben, televízióban és színházban egyaránt láthatóak, 21 jelölésével ő a legtöbbször jelölt színésznő az Oscar-díj történetében, amelyből hármat váltott győzelemre, a Kramer kontra Kramer, a Sophie választása és a Vaslédi című filmjeivel. Meryl Streepről van szó, aki 1949. június 22-én látta meg a napvilágot egyébként New Jersey-ben, vagyis ma 77 éves, és reméljük, hogy jó egészségnek örvend. Egyébként annak idején a Yale Egyetemen végezte el a drámaszakot, 1975-ben diplomázott, utána rögtön New Yorkba költözött, színházban kezdett el dolgozni, filmes karrierje pedig 1977-ben kezdődött, ekkor 28 éves volt, a Julia című filmdráma epizód szerepével igen nagy sikert aratott, és 1979-ben 30 évesen már jött a Kramer kontra Kramer című filmdráma. Egy férjet és fiát elhagyó nőt alakított, és ezzel a filmmel nyerte el az első Oscar-díját. Következő jelentős filmje 1985-ben a Távol Afrikától című film, Robert Redforddal az oldalán, aztán 95-ben a Clint Eastwooddal eljátszott Szívhídjai című filmben nyújtott alakításáért. Szintén úgymond Rivalda fénybe került, és jó nagyot ugrunk, 2008 nyarán mutatták be a mozika Mamma Mia című filmmusicalt, amelyben azért jegyezzük meg, hogy a színésznő Meryl Streep 60 évesen egy 40 éves anyukát alakított, és fantasztikusan énekelt és táncolt, és hát itt van ugye a mostani nagy film, hát a Vaslédit elfelejtettem mondani, hogy ez egy 2011-es film volt, ahol Margaret Thatcher-t alakította, életrajzi filmről van szó, ami pedig a mostani nagy szereplését illeti, az Ördög Prádát visel kettő fut a mozikban úgy, hogy Meryl Streep továbbra is ott van a Rivalda fényben. Egyébként Don Gummer szobrászművésztől 4 gyermeke született, ami pedig magyar hangjait illeti, leggyakrabban Ráckevei Anna, Kovács Nóra és Bársági Ildikó kölcsönzi a hangját Meryl Streepnek, a színésznőnek, aki tehát ma 77 éves. Isten éltessen mindenkit, aki vele együtt ünnepel. Élesztő.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Véget ért a Millió lépés az iskoláért programsorozat tavaszi fordulója, adta hírül a Deák Ferenc Általános Iskola közösségi oldalán. Az összegyűjtött zöld pontoknak köszönhetően az iskola kisorsolásra került, amivel 250 ezer forintot nyert az intézmény. Igazgatási szünet miatt június 22 és 26-a között zárva tart Sárszentlőrinc község önkormányzata. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel, ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat közösségi oldalán arról is tájékoztat, hogy a települési lakásfenntartási támogatás kifizetésének napja július 2-ára esik. Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban Bölcskén, erről Baranyai István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
2: A Nagybaroncsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és az Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink, aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása, Gabonási völgyben egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
1: Baranya István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Gála mérkőzéssel indította a nyári edzőmeccseinek sorát a Paksi FC június 20-án. A zöld-fehérek a Kelen SC-vel csaptak össze, amely fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A meccsen a fehérvári útiak 10-1-re győzték le a vendéglátóikat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel reggel fél hét után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, június 22-én hétfőn a Paulinák neve napján, amikor a 23 fokos kora reggeli hőmérséklet mindjárt 24 fokra vált. Még csak fél hét után járunk, de már most érzékelhető, hogy nagyon meleg lesz a mai nap. Kitartást kívánok mindenkinek. Hőségriasztásban vagyunk, 34 fok várható a mai napon, és az ígért záporokból és zivatarokból nem tudom, hogy hoz-e bármi enyhülést, illetve egyáltalán megérkezik-e ide térségünk felé, fölé, mert hogy ez tegnap este sem jött össze. Egyébként továbbra is, drasztikusan néz ki a következő kéthetes előrejelzés. Ezen a héten 34, 36, 37 fokok, jövő héten esetleg 33, 32, de tartósan 30 fok fölött marad a hőmérséklet, úgyhogy erre készüljetek, ugye elméletileg kedd éjfélig adták ki a másodfokú hőségriasztást szombattól, de hát lehet, hogy ez változni fog, és lesz ennek még hosszabbítása. A nyár első hőségriasztásában vagyunk, ez is biztos, és nagyon jó a vize a Balatonnak. Nem én tapasztaltam, de egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy nem tudja hány fokos, de parádés volt hétvégén a nagy melegben. Én viszont most nagyon jó munkát kívánok azoknak, akik éppen azon vannak, hogy elinduljanak dolgozni, esetleg már úton vannak, vagy készülődnek, és Strasser Andi vagyok, és már is mondom, hogy milyen témával folytatjuk, hát nyárival természetesen, nyárival. Tegnap lezajlott, illetve véget ért az idei Fezen Fesztivál, és Takács Nagy Vivi kolléganőnk jó voltából videótudósításokkal is szolgáltunk a Facebook oldalunkon, megtekinthetitek azokat a tudósításokat, amelyek a Fezen Fesztivál By Alex és Jude Law koncertjéről érkeztek. Ami a Fezen Fesztivált illeti, egyébként egy finn metal zenekar, a Sonata Arctica volt az egyik fő külföldi fellépője a székesfehérvári Fezen Fesztiválnak, amelyet ugye ezúttal egy picit előbb szerveztek meg, mint szoktak így június 19-e és 21-e között. Megszoktuk, hogy az első, úgymond első fesztivál, nagy fesztivál, ugye évekig a Fishing on Orfű volt, amely június 24-e és 27-e között, vagyis ezen a hétvégén szerdától szombatig kerül megrendezésre, továbbra is az ország legbarátságosabbnak nevezett alter rock és könnyű zenei fesztiválról van szó, amelyen 5 év után újra színpadra áll a Heaven Street 7 zenekar, többek között a paksi Orbán Gyula barátunkkal, ugye, aki a csapat dobosa, úgyhogy ez például egy izgalmas pillanata lehet a Fishing on Orfűnek. Aztán egyébként, ami a következő nagy fesztiváljainkat illeti, ugye a debreceni Nagyerdőben megrendezésre kerülő Campus Fesztivált, ugye egyértelműen a nagyok között emlegetjük, ez július 22 és 26-a között kerül megrendezésre. A Művészetek Völgye óriási program lesz idén, hiszen 35. jubileumát rendezi meg, illetve ünnepli a fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között. Exkluzív programokat ígérnek a szervezők Kapolcson és környékén. A nyárzáró 3 nagy fesztivál ugye pedig az augusztusi Sziget, Strand és Szín fesztiválok szoktak lenni, ugye a Sziget fesztivál majd augusztus 11-e és 15-e között, a Strand fesztivál 19-e és 22-e között kerül megrendezésre, a Coca-Cola Szín fesztivál pedig a nyárzáró fesztivál nagy-nagy fellépője, egyik legnagyobb fellépője, a brit indie pop zenekar lesz a világhírű zenekar, akkor a Bastille, augusztus 26-a és 29-e között lesz a szín. Szóval a tegnapi, hát a tegnap este véget ért Pezen Fesztiválról jutott eszembe, hogy esetleg nézzük át, hogy hogy is lesznek tehát a nagy fesztiválok, és hát ne feledkezzünk meg a mi nagy fesztiválunkról, a Gastro Blues Fesztiválról sem, hiszen az már jövő héten kezdődik, hétfőn a klubkoncertekkel, úgyhogy erről is fogunk majd még beszélni. Ami szűkebb ételkörzetünk programjait illeti, ígértem, hogy azokkal is érkezem. Majd előtte zenéljünk egyet, ha már felemlítettem, a nyárzáró nagy koncertet a Bastille-tól játszunk, aztán jövök majd a helyi programokkal.

0: Abasti zenekar annak idején 2010-ben alakult meg Londonban, a mai napig aktív és a fesztiválok, valamint a nagy koncertterek egyik kedvenc csapata és előadója. Idén augusztus végén Szegeden a Színfesztiválon is fellépnek. Úgy is mondhatnám, hogy az egyik nagy, illetve a legnagyobb sztár fellépője lesz az idei Színnek, ezért játszottam tőlük, mert ugye egy picit fesztivál körképeztünk az elmúlt percekben, ha már a tegnap este véget ért Fezzen Fesztiválról videótudósításokat is hoztunk nektek a Facebook oldalunkon, és azt ígértem, hogy szűkevétel körzetünkben is körbenézzünk, milyen programokra számíthatunk a következő napokban, hetekben, no lássuk.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: Szekszárdon a holnapi napon színház lesz, Férjek a slamasztikában címmel, avagy Ártatlanok alcímmel. A francia vígjátékot két részben adják elő a Babits Mihály Kulturális Központban. 19 órakor mindenkit, vagy 19 órára mindenkit szeretettel várnak. Egyébként többek között a jó barátokból ismert Szőke Zoltán és Nyerte Zsuzsa színésznő érkezik a szekszárdi Babicsba. Június 26-án ezen a héten pénteken lesz egy újabb nagyszerű program Pakson, egy este két helyszín és tánc, valamint bor és fröccs mustra az Atom téren. Miközben fröccsözünk, közben három DJ zenél majd a Csengei tetején, a legnagyobb slágerekkel töltik majd meg a teret. DJ Gico, DJ Tess, vagyis a paksi DJ-k, és DJ Cookie érkezik Budapestről, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak majd pénteken este zenével és tánccal, tehát az Atom térre. Kalocsán ezen a hétvégén szombaton kerül megrendezésre a Hello nyári tanévzáró diákfesztivál a Művelődési Központ udvarában és parkolójában, illetve egészen pontosan szombaton 14 órától véget ért a tanév, mindenki készhez kapta a bizonyítványát, itt az idő az ünneplésre, ezzel a jelmondattal várnak mindenkit, többek között boxgéppel, léghokival, twister mászófallal, ülőfocival, ninja pályával és estébe nyúló nyárindító bulival. A rendezvény teljesen ingyenes, ami pedig a mozit illeti, ezen a hétvégén péntektől vasárnap újra játszik a bölcsekei Rákóczi mozi, méghozzá a Toy Story 5, az Univerzum védelmezői és a Szürke Zóna című akciófilmet. Mindenkinek nagyon jó programokat kívánok erre a hétre is.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Paksfm. Össze.

0: az Inner City slágere. 1988-ból pörgött, illetve pörög itt a Paks FM-en, de mindjárt reggel 7 óra, ami azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, előtte viszont nézzünk rá az utakra. Sajnos balesetről kaptunk hírt.
1: És most közlekedj velünk!
0: Így ezen a korai órán már balesetről kell, hogy beszámoljak. Az 51-es főúton a 34-es szelvénynél Áporka térségében két személyautó ütközött össze, félpályás lezárás mellett helyszínnel a rendőrség, amely rövidesen így 7-8 óra környékén torlódást, nagyobb torlódást is okozhat az 51-es főúton, úgyhogy legyetek türelmesek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak már a reggeli órákban. Napközben egyébként a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás lehet. Az M6-os autópályán továbbra is tartanak a karbantartási munkálatok Érdnél, a 14-es és a 20-as szelvények között a Pécs felé vezető oldalban lezárva, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, illetve délebre a 165-ös szelvénynél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, az M6-oson tehát a 167-es és a 163-as szelvények között a külső sávot zárva tartják. Ami a 6-os főutat illeti, a 187-es szelvénynél, Hírdnél továbbra is tart a csomópontépítés, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani, a 61-es főúton pedig Pincehelynél továbbra is tart a vízvezeték javítása a 44-es szelvénynél, itt a fél útpálya fel van bontva. Ami a településen belüli közlekedéseket illeti, ma már nincs iskola, úgyhogy így 7 óra után, 7 és 8 óra között enyhébb forgalomra lehet majd számítani, illetve délután 4 óra után is, viszont napközben is találkozhatunk az utakon, a zebrákon, gyermekekkel, rolleresekkel, biciklisekkel, gyerekekkel. Legyünk nagyon figyelmesek a nyáron.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló Zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén ez is főszervező Márcsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
5: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk a Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
4: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 9-től 10:30-ig várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítés.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Egy jó kis nyári slágerrel indult a 7 óra utáni időszak. 7 óra 7 perc van egészen pontosan, és nézzük csak, 25,2 Celsius fok itt Paksnál a stúdiónál. Lesz ennél még melegebb is, 34 fokot minimum ígértek mára, és azt ígértük, hogy így 7 óra után hasznos tanácsokkal érkezünk a hőségriadót illetően. Ebbe lesz segítségemre a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője Komlósiné Kis Anett. Jó reggelt, Anett, szervusz!
2: Jó reggelt, Andi, üdvözlök minden rádióhallgatót!
1: Nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. Nem lehet elégszer átismételni hőségriadó esetén a tudnivalókat. Szerintem nagyon sokan tudják már-már szinte kívülről, hogy mik azok a dolgok, amelyekre ilyenkor figyelni kell, és nagyobb oda figyeléssel kell lennünk irántuk. Mégis sokat hibázunk.
2: Igen, sajnos azt kell mondjam, hogy hibázunk, és ezeknek rendszerint sajnos az a következménye, hogy akár egy baleset is bekövetkezik, hiszen az első és legfontosabb, ugyan nem csak a hőségriadóban, de ilyenkor külön fontos felhívni erre a figyelmet, pedig a figyelemre, hogy az utakon nagyon-nagyon figyeljünk oda egymásra, hiszen ebben a melegben az embereknek nagyon sokszor tompulnak a reflexei, nem mindenki tud olyan tökéletesen odafigyelni a közlekedésben, és sajnos tudjuk, hogy elég egyetlen egy megfontolatlan pillanat, vagy egyetlen egy olyan mozdulat, amit nem kellett volna megtegyünk, és annak az lehet a következménye, hogy összeütközünk valakivel, és az az anyagi kártól egészen a tragédiáig vezethet. Úgyhogy az első és legfontosabb ebben a melegben is, amennyire csak lehet, a figyelem.
1: Így valami a közlekedést illeti. Köszönöm, hogy ezzel a témakörrel kezdted. Egyébként, amikor szikrázó a napsütés, akkor amikor éppen úgy kanyarodunk az autóval, hogy totál szembesült, akkor aztán megint a látási viszonyok nem feltétlenül a legjobbak. Tehát amikor süt a nap és nem esik az eső, akkor is van egy olyan pillanat, amikor nem feltétlenül jók a látási viszonyok.
2: Így van, hát különösen olyankor, amikor napsütéssel szembe közlekedünk. Ilyenkor szintén a legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km/h, akár 90 km/h megengedett sebesség, enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben, a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony-bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
1: Igen, és ami a közlekedést illeti szerintem, de hát majd te megmondod, hogy hogy van ez, igaz-e

0: és elkezd kapkodni az autó körül, egy pillanat alatt be tudja az autót zárni úgy, hogy többet nem nagyon fog sikerülni anélkül, hogy egy lakatost hívjunk, vagy bárki mást, főleg, hogyha bent hagyjuk a kulcsot is az autóban. Amikor ilyen eset történik, hogy az embernek mindenképpen vásárolnia kell menni, akkor soha ne hagyjuk ott a gyermekünket egyedül, akár fent van, akár nem. Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Őket se hagyjuk soha semmilyen körülmények között az autóban, hiszen, mint mondtad az előbb is, Pakson már 25 fok van, és Szekszárdon fél hétkor már 26 fok volt, hogy ahogy telnek az órák, és egyre naposabb lesz, vagy melegebb lesz a nap. Egy autóban, főleg aminek a belsejében sokszor ugye sötét a kárpit, ami ülünk, illetve a belső terek is, fel tud forrósodni. Volt egy olyan kísérlet korábban, hogy egy automotorház tetején, illetve belül a belső térben egy tűzőnap által megvilágított autónak ezekre a felületeire tojást ütöttek, és körülbelül 2 perc alatt cukortojást lehet készíteni egy ilyen felületen. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni, úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
1: Ami egyébként Tolna vármegyét, tehát az intézkedési területeket illeti, emlékszel olyan esetre az elmúlt években, amely ezzel, vagy akár a hőségriasztással volt kapcsolatba hozható?
0: Hát természetesen minden évben előfordul az, hogy valakik ezt a szabályt egy kicsit másképp értelmezik, amit itt az előbb mondtunk, és azt gondolták, hogy csak pár percre megyek el az üzletbe, és akkor már gyorsan visszaérek. Ebből már voltak korábban bejelentések, hogy járók előkészlelték azt, hogy az autóban egy kutyus tartózkodik, és elég érdekes hangokat ad ki. Rögtön hívták a kollégáimat, és próbáltak intézkedni. De a utóbbi ilyen esemény, ez pont egy kis citával kapcsolatos volt, pont a múlt héten jött bejelentés, hogy Szekszárd egyik parkolójában egy autónak a motorteréből egy nyávogó hangot hallanak. Többször kimentek, a tulajdonos is megpróbálta megnézni, a kis cica úgy el tudott bújni a motortérben, hogy nem találták meg. Aztán néhány órával később egy kis állateledellel próbálták kicsalogatni a járműből. Végül sikerült onnét valahogy kimásszon ez a kis állat, viszont befogni nem tudták, mert elszaladt a helyszínről. Azóta többet nem tudunk róla, de ez a része ez szerencsésen zajlott, hiszen hogyha egy 20 perccel később az autó tulajdonosa elindul, akkor hát ott a motortérben lévő kis cicának nem biztos, hogy életben maradt volna.
1: Igen, egyébként pedig ugye a közlekedés és az álló autók mellett egyébként is rengeteg olyan terület van, amit ilyenkor sorolni szoktunk. Időnként, ha lehet, naponta egyszer hívjuk fel telefonon idős rokonainkat, nézzünk rá idős szomszédainkra, nyilván elsősorban azokra, akik egyedül élnek, és hát az idősekre jellemző általában, hogy mondjuk szívgyógyszert szednek, vagy olyan gyógyszereket, amelyek mellé sokkal több folyadékot, lehetőleg vizet kéne ilyenkor fogyasztani. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy kellett-e bármikor intézkednetek, mert azért, amikor mondjuk valaki napokig nem jön ki a lakásból, nagyon gyakran előfordul, hogy a rendőrséget hívjuk, hogy hát be kéne törni az ajtót, mert itt valami gond lesz.
0: Így van, sajnos ezek előfordulnak viszonylag rendszeresen, az ilyen jellegű bejelentések, hogy idős embereket nem találnak, nem tudják velük felvenni a kapcsolatot. Ebben egyébként a családoknak is említeném, hogy nagyon nagy segítséget tud adni az okosóra. Tehát az idősek ingyen hozzájuthatnak ehhez az eszközhöz, és egyetlen gombnyomással azonnal a 112-es segélyhívóhoz kapcsolják őket, és több esetben történt már meg az, hogy Tolna megyében ennek az eszköznek a használatával életet tudtak menteni. Abban az esetben, hogyha amit említettél, több napig nem tudják az rokont, ismerőst elérni a hozzátartozói, akkor nagyon sok esetben hívnak rendőri segítséget. Azonban ugye itt a hatóságok együttműködésére van szükség, hiszen az ingatlanunkba betörni nem feltétlenül van olyan eszköze a rendőrségnek, amivel ezt

0: meg tudja tenni. Ilyenkor a társszervek, a katasztrófavédő munkatársaknak a segítségét szoktuk hívni, illetve természetesen azonnal riasztják a mentőket is, hogyha látják, hogy egy idős ember akár a padlón, a földön fekve elég élettelen helyzetben tartózkodik. Akkor a rendőrök, mentők és a tűzoltók közös munkája szokta azt eredményezni, hogy kórházba sikerüljön szállítani idős vagy rosszul lett embereket. Úgyhogy sajnos ezekre nap mint nap sor kerül, de havonta több alkalommal biztosan, hogy ilyen intézkedései vannak a kollégáknak.
1: Igen, szoktuk mondani, hogy legyünk figyelmesek, és ilyenkor főleg hőségriadó esetén is, az utcán is, nyugodtan szólítsunk meg olyan embereket, akikről úgy látjuk, hogy valami gyanús, esetleg rosszul vannak, olyan furcsán ülnek a padon, vagy hát ugye akár fekszenek, és nem biztos, hogy arról van szó, hogy egy hajléktalan hűsöl, hanem lehet, hogy rosszul lett valaki. Tehát, hogy ne legyen szégyenérzetünk, és inkább menjünk oda, és kérdezzük meg, kopogtassuk meg a vállát, hogy egyáltalán eszméleténél van-e.
0: Hát igen, ez a társas együttélésnek az alapvető szabálya, hogyha valakit látunk, hogy nincsen éppen túl jó állapotban fizikálisan, akkor segítségére menjünk, és esetleg segítségünket nyújtsuk. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor az az ember, akinek mi segítséget akarunk nyújtani, akkor nem annyira vevő erre a dologra, de bizony, amikor ebben a nagy melegben, főleg a naposabb helyeken, ahol nincsenek fák, nincsen árnyék, van, aki rosszul lesz, leül egy padra, és mondjuk, ahogy mondtad, elég érdekesen viselkedik, az nem feltétlenül jelenti, hogy valaki ittas, vagy éppen bódult állapotban van. Bizony szerintem az emberi kötelezettségünk az, a mezegyüttélés szabályai szerint, hogy megkérdezzük, hogy tudunk-e segíteni, legfeljebb elküldenek bennünket, de inkább küldjenek el, mint hogy későbbiekben kiderüljön, hogy valakinek is segíthettünk volna, pont amiatt nem tudnak már segíteni fél órával később, mert mi nem kérdeztük meg tőle, vagy nem akartunk neki segítséget nyújtani. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy inkább kérdezzünk és küldjenek el bennünket, mint hogy a későbbiekben már késő legyen.
1: Igen, így van. Tudom, hogy ez így a nyári hónapokban a vízi balesetek kapcsán elsősorban a vízi rendőrök intézkednek, de feltétlenül szeretnék még erre is rákérdezni, illetve előtte megkérdezni, hogy van-e bármi még a tarsolyodon, ami szerinted fontos, és nem vettünk át?
0: Hát én azt gondolom, hogy még arról esetleg kellene beszéljünk, hogy a vízfogyasztás mennyire fontos. Uh-huh. Ugye nagyobb városokban az önkormányzatok, illetve a MÁV-nak a munkatársai a vasútállomásokon, a buszmegállókban vizet osztanak az embereknek, a járókelőknek annak érdekében, hogy mindenki jobban, minél jobban hidratálja magát. De hogyha nem ilyen nagy városban élünk, akkor bizony nagyon fontos az, hogy minél többször ígyunk egy nap folyamán, a másfél-két liter víz az mindenképpen nagyon fontos, hogy elfogyasszuk. Nyilván, aki nem vizet iszik, annak azt javaslom inkább, hogy ebben az időszakban, ebben nagyon melegben mindenképpen a vízfogyasztása az, ami a legfontosabb és talán a leghatékonyabb annak érdekében, hogy ne száradjon ki a szervezetünk, hiszen ilyenkor sokkal többet izzadunk, mint egy átlagos normál napon, amikor 20-25 fok van esetleg a nyári időszakban is. Úgyhogy ez, ami nagyon fontos, illetve az, hogyha elmegyünk vízpartra, és ott akarjuk kipihenni a forróságnak a pillanatait, akkor úgy menjünk bele mindig a vízbe, hogy ne a felhevült testünkkel ugorjunk bele, amit ugye nagyon sokan látunk, akár a Balatonon, akár Dombariban, akár Szálkán, akár bármelyik közeli tavon, hanem először hűtjük le egy kicsit a testünket a hideg vízzel, és csak utána menjünk bele, hiszen egy hirtelen történő hőmérséklet különbség egy fel nem ismert betegség esetén akár ahhoz is vezethet, hogy szívleállás lesz, és akár tragédia is lehet egy fürdőzésnek a vége.
1: Így van, és akkor már is itt vagyunk a vízi témánál. A különböző vízi balesetek kapcsán mi a kompetenciája a Tolna vármegyei rendőrkapitányságnak, vagy egy átlagos rendőrfőkapitányságnak?
0: Hát ugye mi speciális helyzetben vagyunk itt a Duna kapcsán, hiszen a Dunán történt balesetekkel, illetve a dunai vízi közlekedéssel kapcsolatban a BRFK, Paksi vízi rendészeti alosztálya, a jogosult ők járnak el azokkal szemben, akik ugye Paks környékén, a Dunának a Paksi oldalán fürdőznek, ami tilos. Tehát ott azon a szakaszon csak kizárólag a túloldalon, a Bács-megyei oldalon szabad a fürdőzés, azokon a homokdombokon, amiket egyébként látunk is, hogyha a Paksi-Duna szakasz mellett elhaladunk. Abban az esetben, hogyha tavaknál vagyunk, mint például a Szálkai tó, vagy a Dombori Dunaholtág, vagy akár Bogyiszlónál, ugye ott is van egy holtág rész, ott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, akik jogosultak ezeknek a vizeknek az ellenőrzésére, és az itt folytatott fürdőzésnek az ellenőrzésére. Ezzel kapcsolatban az első és legfontosabb, hogy arra szeretném felhívni minden fürdőzőnek a figyelmét, hogy ott azokon a szakaszokon, ahol külön tábla jelzi, hogy fürödni tilos, azt nem véletlenül teszik oda ki a vízügyi szakemberek, annak oka van. Úgyhogy mindenkit tisztelettel megkérek arra, hogyha ilyen szakaszon szeretne fürdőzni, azt ne tegye. Menjen inkább el a strandra, biciklizzen le a Faddombori Dunaholtágra, ahol kiépített strandok vannak, tehát ne felelőtlenül olyan szakaszokon akarjon akár a Dunába belemenni, akár bányatavakba, vagy akár bármilyen olyan hirtelen mélyülő vízbe belemenni, aminek nem ismeri a idézőjelesen a működését, úgyhogy ha teheti, mindenki olyan helyen fürdőzzön, ahol ez engedélyezett. Ha nincsen ilyen helyzet, akkor pedig menjünk haza, egy jó hideg zuhany sokszor többet ér, mint hogyha felelőtlenül próbálunk olyan helyen fürdőzni, ami később szintén tragédiával járhat, ugyanis Magyarországon nincsen olyan év, amikor ne történjen tragédia valamilyen vízi baleset miatt, hogy ne fulladjanak bele tavakba, bányatavakba, fiatalok, idősebbek azért, mert felelőtlenül úgy választották meg a fürdőzésnek a helyét, vagy éppen úgy mentek a vízbe, aminek az lett a vége, hogy életüket kellene megmenteni, vagy éppen később keresni kelljen a holttestüket.
1: Így van, és ahogy mondtad, valóban egy olyan helyen élünk, ahol itt van a Duna, és hát szoktuk mondani, hogy gyönyörű, de nagyon veszélyes. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Egy utolsó kérdést engedj meg neked, számodra milyen lesz a nyár, családdal esetleg lesz-e idő nyaralásra, és hogyha nyaraltok, akkor egyébként vízpart mellé húzottok inkább, vagy éjszakabbra hűvösre?
0: Északabbra hűvösre, vagy inkább keletebbre hűvösre, ugye nekünk a második otthonunk Erdély, úgyhogy az idejében biztos, hogy még több alkalommal fogunk oda menni. A júliusban tervezzük azt, hogy barátainkhoz utazunk ki Erdélybe, ami biztos, aztán a többit majd az élet hozza, de külön tervben más nyaralás nincsen, ami biztos az az Erdélyi út.
1: Aha, és hogyha egy kicsit ilyen hegyes, völgyes, akkor ott tényleg pár fokkal kellemesebb lehet, olyan?
0: Nem feltétlenül biztos, hiszen 34 fokhoz, ott is pont tegnap beszéltem az ismerősökkel, úgyhogy ott sincsen túl hűvös, de hogyha az ember 1000 méter fölé megy, akkor azért már egy pár fokkal hűvösebb a levegő.
1: Igen, egyébként pedig nyaralni és üdülni sokszor kikapcsolódás miatt járunk, nem feltétlenül azért, hogy hűvösebb helyre menjünk, de még ez az idő is eljöhet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további jó munkát.
0: Én is köszönöm szépen, további szép napot neked is, és minden rádió hallgatónak.
1: Komlósiné Kis Anettel beszélgettem az elmúlt percekben, a hőség riasztás kapcsán egy-két jó tanáccsal látott el bennünket Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Egyébként tényleg azt mondják, hogy megváltozik majd a nyári turizmus, ezt egyébként évek óta mondják, kíváncsian várom, hogy mikor lesz ebből valami, és beindul majd az, hogy nem délre, déli országokba, hanem északi országokba járnak majd inkább nyaralni az emberek, bár azért ott egyáltalán nincs olyan strandkultúra, mint délen, de lehet, hogy északra nem is feltétlenül azért mennénk, ugyanakkor vannak bizonyos déli országok, ahol pedig az óceáni éghajlat miatt azt szokták mondani, hogy hiába van 36, 37, 38 fok, valahogy nem érezni a tengerpart mellett ott a különböző széljárásoknak köszönhetően. Bárhogy is legyen, mindenkinek nagyon jó nyarat, biztonságos nyarat kívánunk. A mai nappal úgymond kitört a nyári szünet, ha lehet így mondani, hiszen ez az első hétfő, hogy nem kell a gyerekeknek iskolába menni, rájuk is nagyon vigyázzunk, vigyázzatok, és hallgassuk a jó nyári slágereket a Paks FM-en.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnokság a szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Timár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Timár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója. A Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
2: Ezt a versenyt, ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat, így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak, ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
3: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Benson Boone a Paks FM-en a 7:30 hírek után. 7:36 van egészen pontosan, és 26 fok Paksnál, itt a stúdiónál ennyit mutat a hőmérő, de pár perccel ezelőtt, amikor még csak 25 volt, akkor Komlosiné Kis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője mondta, hogy hát Szekszárdon már elértük a 26-ot. Nagyon nehéz lesz azokban a helységekben dolgozni, ahol nincs légkondicionáló berendezés. Én magam is tudok ilyet. Vannak olyan ismerőseim, akik olyan helyen dolgoznak, ahol nincs légkondi. Elképesztő lehet. Én mindenkinek kitartást kívánok a mai napra is, hőségriasztásban vagyunk, és bár záporokat, zivatarokat ígértek a mai napra, egyelőre semmi nem ért ide ezekből az elmúlt pár hétben, mondhatnám, ami Paksot illeti, mert hogy tegnap délutánra is ígértek viharokat, és az nem érkezett meg. Egyébként ránéztem az imént az időkép radarjára, és hát azt kell mondjam, hogy teljes csönd. Tehát a radar sem, az időkép radarja sem jelzi azt, hogy valahonnan keletről, nyugatról, délnyugatról szokott jönni egyébként elsősorban bármiféle zivatarzóna, vagy nagyobb felhők, esetleg erőteljesebb széllökések érkeznének, ugyanakkor sárga figyelmeztetés ki van adva zivatarra és felhőszakadás miatt is. Már is mondom, hogy hová. Tulajdonképpen az ország minden megyére van előrejelzés a várható zivatarok miatt, felhőszakadást pedig a Duna-Tisza közére ígérnek, tehát többek között vételkörzetünket illetően Bács-Kiskun vármegyére is. Egyébként a vizeink szépen melegszenek, a Duna Komáromnál állítólag 20 fokos, de Dunaújvárosnál 23, Bajánál pedig 24 fokos vízhőmérsékletet mértek. A Tiszánál, Szolnoknál 25 fokos a folyóvize, ami pedig a Balatont, illetve a tavainkat illeti. A Balatonnál tegnap már 26 fokos vízhőmérsékletet mértek, az aprócskára zsugorodott Velencei tónál 27 fokot, a Szelidi tónál szintén 27 fokos a tóvize, ami pedig a tengereinket illeti. Ha az Adriára készültök, akkor jó, ha tudjátok, hogy az olaszországi és a horvátországi partoknál is általában a 23 fokos vízhőmérséklet a jellemző, míg az egyiptomi Dahab városánál a Vörös-tenger már 25 fokos, úgyhogy nagyon jó nyarat és nagyon jó kikapcsolódást, de biztonságos kikapcsolódást kívánunk mindenkinek. Folytatjuk most a slágerekkel, Madonnától már is érkezik a Holiday, hogy a nyári daloknál maradjunk, aztán egy kicsit visszatekintünk az elmúlt hétvégére, illetve a múlt hétvégére lezajlott a Múzeumok Éjszakája programsorozat az Atomenergetikai Múzeum programjába, illetve éjszakájába betekintést nyújtok egy pár perc múlva.

0: a Holiday Madonnától. Annak idején 1983-ban jött ki, de azóta rengeteg feldolgozást megélt, én viszont most kimondottan az eredetit szerettem volna pörgetni. 7 óra 42 perc van, azt ígértem, hogy körülnézünk az éjszakában, méghozzá az Atomenergetikai Múzeum múzeumok éjszakáján, illetve éjszakájának keretén belül megrendezésre kerülő múzeumi piknikben 5. alkalommal rendezték meg szombaton az eseményt. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerülnek, a fények és a történetek keltek életre, a különleges esti hangulatot a Sisakáfé zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltó autója adta, amelynek az emelő kosarával körülbelül 60 méter magasságba emelték a bátor vállalkozó szelleműeket. Nem tudom, hogy láttátok-e a videót a Facebook oldalunkon, mert hogy Pálfi Kati és Harmad Gabi kolléganőnk is kint volt a rendezvényen, és amikor felemelkedtek, akkor egy rövid videót is készítettek arról, hogy milyen is a város egyébként esti látképe. Körülbelül 60 méter magasságból, onnan a Gesztenyés útról, igazán nagyon szép. Szóval ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltó jármű egyébként jelenleg ez az egy van Magyarországon. Pálfi Kati kolléganőnk Peszterics Rajmunddal, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnokával beszélgetett a helyszínen, ezt hallhatjátok a következő percekben.
1: Paks FM összeköt. Információk helyből helyben.
2: Itt vagyunk a Paksi Atomerőmű Múzeumban, a múzeumok éjszakáján. Itt van a Paksi Atomerőmű tűzoltóságának a tűzoltó autója. Szinte minden városi rendezvényen ott vagytok. Ez egy nagyon nagy lehetőség, és én úgy gondolom, hogy egy nagy érdekesség is itt a lakosság körében. Mit lehet tudni erről a tűzoltó autóról?
3: Hát erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és ahogy említetted, örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos sor áll. Maga az autó az igazából olyan, mintha egy daru lenne, csak egy emelőkosár van rajta, és tűzoltósági felépítményekkel, illetve szerelvényekkel van ellátva. Egy Renault teherautó alvázon, egy Bronto Skylift 60 méteres felépítmény. Ez a Bronto, ugye ez a Brontosaurus volt, ez egy finn gyártmányú gépjármű. A felépítmény, az alváz az meg ehhez lett igazítva, egy Renault alváz.
2: Mennyire van munkában általában ez az autó az év folyamán?
3: Hát hál' Istennek főleg a gyakorlások, ugye ott a különböző lehetséges szituációknak a mentési szituációk begyakorlására van ez az autó használva. Hál' Istennek ugye az atomerőműben éles esetre nagyon ritkán kell használni. Volt már az erőmű történetében, mikor az épület a lokalizációs torony tetejére kellett valamit hűteni, vagy olyan dolgot csinálni, ami ez az emelőkosár kellett, pontosabban az elődje, illetve aki még régebben emlékszik, mikor Pakson a Budapest Bank leégett ott a főutcán, ott is ennek az elődje volt, és segített a tűzoltásban. Hiszen egy együttműködési megállapodás keretében a hivatásos tűzoltóságnak is segítünk, mert ez az autó ugye magasabb és magas épületeknél lehetséges, hogy szükség lehet erre az autóra.
2: Egyébként a Paksi Atomerőmű Tűzoltóságának a kötelékében mennyien dolgoztok?
3: Jelen pillanatban 83 fővel vagyunk a tűzoltóságnál, ebből 69 fő az, aki készenléti jellegű munkakörbe, tehát aki 24-48 órás munkarendben, 3 szolgálati csoportban, 23-an vannak mindegyik csoportban, a többiek vagy ugye a vezetők, vagy ügyintézők, vagy adminisztrációk, vagy egyéb háttértevékenységet végzők.
2: És hát nyilván a műszaki emberek mindenki ért és gyakorlott, és tudja, és ismeri ennek a gyönyörű, szép nagy tűzoltóautónak a technikáját és a műveleteit.
3: Igen.
2: Vagy hogy működik ez?
3: Igen, tehát ismerni ismeri, viszont kezelni csak azok kezelhetik, akik erre az autóra speciális vizsgával rendelkeznek, amit ugye előír egy belügy BMS jogszabály, ugye a képzési rendelet. Tehát attól függetlenül, hogy egy teherautó és a C-s jogosítványa a kék lámpa használatra jogosító PAV-1 vizsga mellett, nekik kell egy speciális, külön erre az autóra szóló különbözeti vizsgát is letenni egy vizsgabizottság előtt, és megkapják azt a jogosultságot, egy ilyen kezelői könyvben, egy pecsétet, hogy ők a tűzoltóság kötelékében használhatják és jogosultak ennek az autónak a kezelésére. Ez azért nem mindenki, tehát körülbelül a gépjárművezetőink fele, olyan 21-néhány fő, 25 fő, aki jogosult ennek a kezelésére. Természetesen ezek a kollégák, ezek el vannak osztva három csoportba, hogy minden nap legyen olyan szolgálatba, pontosabban ez kettő kezelés, mindig kettő legyen olyan, aki jogosult ezt kezelni.
0: Peszteric Rajmonddal, az atomerőmű tűzoltóság parancsnokával hallottatok interjút, Pálfi Kati kolléganőnknek köszönjük szépen. Szombaton készült az interjú az Atomenergetikai Múzeum Múzeumok Éjszakája, illetve Múzeumi Piknik elnevezésű rendezvényén, és hát a Városi Múzeumban is lezajlottak a Múzeumok Éjszakája programjai, és nagyon sok helyen az országban. Viszont megkezdtünk egy újabb hetet ezzel a hétfővel. Egyébként az év 26. hetét kezdtük meg, és ennek a hétnek is lesznek rendezvényei, illetve most már aztán tényleg itt van a nyári szünet, az iskolának is vége, bármivel teljen is a következő egy hét ez a hét. Ha esetleg rögtön belevágtok a vakációzásba, akkor természetesen nagyon jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk, és mindenkinek további remek rádiózást. Folytatjuk hamarosan a témáinkkal. 8 óra után a következő vendégem Weisz Mátyás lesz, a Paksi 7-es körzet képviselője. Kicsit körülnézünk a körzetben, hogy mi valósult meg, milyen munkálatok vagy tervek valósultak meg az elmúlt fél évben, és mik a következő fél év tervei. Fél 9 után pedig Etesi Anett és anyukája Ibolya érkezik hozzám, ugyanis Öcsényben lezajlott az a kamionos találkozó, amelyet minden évben Anett megsegítésére szerveznek, és hát Anett és anyukája eljön, elmondják és elmesélik, hogy mekkora bevétel született, ezt milyen terápiákra fogják Anett gyógyulása érdekében fordítani, és jelentem, megnyertem Ibolyával szemben egy fogadást, úgyhogy ezt is tisztázni fogjuk. Fél 9 után maradjunk együtt.
1: Fox FM Summertime.

0: most közlekedj velünk!
1: Egy órával ezelőtt baleset miatt helyszínáltak az 51-es főúton a 34-es szelvénynél, de ott már véget ért a helyszínelés. Balesetmentes, nagyon jó utat kívánok mindenkinek, ami vételkörzetünket illeti. Jelen pillanatban nem tudunk balesetről, de arról igen, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, és a forgalom mindkét irányban torlódik elég gyakran így a reggeli csúcsforgalomban. Ami az M6-os autópályát illeti, ott továbbra is Érdnél ügyeljetek, a 14-es és a 20-as telvények között tartanak a karbantartási munkálatok, a Pécs felé vezető oldal zárva van, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a 165-ös szelvénynél lévő Geresdi pihenőhely közelében pedig Budapest felé aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as szelvények között zárva van a külső sáv. Aztán Pincehelynél a 61-es főúton a 44-es szelvénynél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát ott felbontották, ami pedig még az 51-es főútat illeti. Baja területén, illetve Baja közelében vannak különböző korlátozások, a 161-es és a 162-es szelvények között például időszakosan félpályás lezárásra lehet számítani, illetve a 158-as kilométer szelvénynél is. Ami az útmenti növényzet gondozását illeti, Paks és Cece között kaszálnak a mai napon, ott ügyeljetek, illetve a Dunakömlőd, Madocsa, Bölcske, Dunaföldvár útvonalon is, a 6-os főúton pedig Paks és Dunaföldvár között, ez a 92-es és a 105-ös szelvények közötti szakasz, tehát itt fogják az útmenti növényzetet gondozni, tudjátok, ilyenkor lassan haladó járműre, illetve az útmentén dolgozókra kell, hogy figyeljünk.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összekött. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljutatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén ez is főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
4: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk az Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
3: A tudatos vízhasználat, illetve a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében részleges vízkorlátozás kerül bevezetésre Tengelicen a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. A vízkorlátozás időtartama alatt a medencék feltöltése és este 18 és 22 óra között a település egész területén a locsolási célú vízfelhasználás tilos. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az aszályos időre való tekintettel a vízhálózat stabil működése érdekében a lakosság együttműködése kötelező jellegű, és a felhívás megsértése szankciókat von maga után.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora,
1: ahol 8 óra 8 perckor folytatjuk következő vendégemmel. Körülnézünk a paksi 7-es körzetben a körzet képviselőjét, Weisz Mátyást köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt, szerbusz!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy eljöttél, annak ellenére, hogy ma is fontos feladatod lesz, többek között az unokáid érkeznek, úgy tudom. És elindult a nyári szünet.
2: Igen.
1: Tehát ők iskolások, és ez a
2: igen,
1: szokásos...
2: Igen, hát kitört a szünet.
1: Kitört a szünet.
2: Hát a szülőknek még vannak feladataik, el kell várni, még mielőtt megkezdik ők is a nyaralást, és így a gyerekek az elhelyezést kívánnak.
1: Igen. Minden nagy szülőnek kitartást kívánunk, és minden szülőnek így a nyári hónapokra, és köszönjük, hogy eljöttél, mert úgy gondoltuk, hogy mielőtt kitör, úgy igazán a nyári szünet, ugye a képviselőket, paksi képviselőket meginvitáljuk, hogy egy picit körülnézzünk az adott körzetben. A hetes körzetről fogunk beszélgetni, mindenek előtt arra kérlek, hogy határoljuk be, hogy mely utcákról van szó. Ez egy nagyon érdekes körzet, mert lakótelepi, és úgymond, hát főutcai része is van. Tehát a Vácikától indul.
2: Igen, hát én inkább a konzervgyártól indítanám.
1: Oké, induljunk onnan.
2: A városközpont felől, és hát a régi konzervgyári lakóházak is ide tartoznak, tehát a Tolnai út 2-től, a déli rész, a Tolnai úttól délre első rész, illetve a klasszikus újváros, a Hősök tere, Zápor utca, Ady Endre utca, Vadász utca környéke, és ezen túl a Kölesdi úton túleső rész, a régi Vásártér területe, a Gábor Áron utca, Vásár utca, Dankó utca, stb. És hát a újabb kiépítés, ez a Vácikába épült utcák tartoznak még ide.
1: Így van. Vásártér? Tudom, hogy tőzsgyökeres Paksival, igen. Ott tényleg volt Vásártér?
2: Igen.
1: De hát voltak vásárok?
2: Vásárok is voltak Pakson, igen.
1: De ott azon a részen?
2: Azon, ahol most a Vásár utca, Gábor Áron utca van, az volt a új Vásártér, mert a régi Vásártér a gimnázium környékén volt.
1: Na tessék, hát arról már hallottam, igen, hogy a nagy templom környékén ott is...
2: piac volt.
1: Bocsánat, nem mindegy, hogy piac, igen, vagy vásár. Igen. És akkor a Gábor Áron utca például, amikor még nem voltak házak?
2: Igen.
1: Aha, van, tehát ott meg vásár volt. Na, hát teljesen új információk számomra. Köszönöm, igen, behatároltuk a körzetet, tehát nem akármilyen körzetről van szó. Egyébként azon gondolkodtam, hogy azért ennek a körzetnek többek között, még ha perem körzet is, ha így mondhatjuk, van egy olyan specifikuma, hogy bár úgy észrevétlenül, de azért csak-csak terjeszkedik a város. Tehát ott a Vácikai helyen, Vácikában,

0: ott lakom a közelben, és nekem is kellett tanulnom az új utcáknak a neveit, meg azt az utcahálózatot, és hát a igényekkel is találkozunk, ott is várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére hamarosan.
1: Aha. Tehát akkor az a koncepciója a városnak, hogy vár még egy kicsit, hogy egy-két új ház épüljön, hát, vagy épül jelen pillanatban
0: jelentősen
1: is?
0: Jelentősen beépített legyen, és hát épülnek most is. Tehát most is. Az...
1: Jó, tehát ott ez a koncepció. Tervek egyébként vannak bőven ebben a körzetben, mert arról az elmúlt időszakban többször nyilatkoztál, hogy a Kodály Zoltán utca, Vadász utca, Kölcsei, Szilárd Leő utca, nem tudom, hogy kihagyok-e valamit, ott ezeknek az utcáknak a felújítására készülnek a tervek.
0: Igen, a Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak. Remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, spontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsei utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben.
1: És mi fog itt elkészülni? Tehát járda, illetve az út is, az úttest is megújul?
0: Csapadékvízcsatorna, úttest és közvilágítás, vezetékes közvilágítás. A Szilárd Leó közben jelenleg napelemes közvilágítás van, ez kerül kiváltásra végleges.
1: Ami a Kölesdi utat illeti, ott van egy busz megálló, amelynek a sorsa még nem dőlt el, vagy eldőlt már
0: hát
1: a sorsa?
0: A sorsa reményeim szerint már eldőlt, csak nagyon nehézkesen megy a megvalósítás. Ott a Kölesdi utca az nem a város tulajdona, hanem közútnak minősül, emiatt az engedélyezési folyamat az jóval lassabb, mintha csak városi kompetencia lenne.
1: Tehát ott egy új busz megálló létesítését várjuk.
0: Létesül, igen, a Vásártér lakói várják, hogy javuljanak a közlekedési lehetőségeik, hogy ők is bekapcsolódhassanak, érintettek lehessenek a városi tömegközlekedésben.
1: Ha már a Kölesdi úton járunk, azért ott lefelé haladva úgymond, és esetleg az atomerőmű felé kikanyarodva, az még mindig a te körzeted, igen, ugye? És ott ugye azért a Paks 2 építkezés miatt, illetve esetleg a különböző ipari létesítmények létesülése miatt, ott mindig a közlekedéssel kapcsolatban azért vannak
0: kérdések. Nagyon problémás csomópontok vannak a körzetben. Az egyik a Hatos út, Kölesdi út, Tolnai út, Vasút utca
1: kereszteződés,
0: vagy hát nem is kereszteződés, mert már több út fut össze abban a csomópontban, tehát az nagyon nehéz megoldani, és egy baleset veszélyes. Dolgoznak rajta a szakemberek, remélem, hogy a legjobb javaslatot fogják megvalósítani. Egy hasonló zsúfolt csomópont a Menekülő út, Kölesdi út útkereszteződés, ahol reggelente a munkakezdés idején a autópályaforgalom csapódik le. Ott egy jelenleg...
1: Tehát amikor, bocsánat, Nagy Dorog felől,
0: igen, és hát a lakótelepről meg szintén mennek a személyautók, akár járvány.

0: tartós felé.
1: Munkásbuszok. A erőműbe, a Paks 2 építkezésre jellemzően. Tehát ott olyan nagy a forgalom, hogy ott is valami megoldás szükséges a zsúfoltság és a baleset veszély elkerülése érdekében. Hát ott egy körforgalom tervei körvonalazódnak.
0: Az nagyon jól hangzik, de hogy visszamenjek egy kicsit a Vasút utcai kereszteződéshez, hát ez tényleg veszőparipája a paksiaknak, ugye? Mert ott a mai napig nem értjük, hogy miért nem lehet közlekedési lámpával segíteni a forgalmat, és olyan sokszor volt az elmúlt években, hogy képviselők vagy polgármesterek elmagyarázták, hogy ez miért nem lehetséges, de én komolyan mondom, még a mai napig nem tudtam megjegyezni. Tehát ott a közlekedési lámpa oldaná meg a történetet?
1: Hát nagyon bonyolult az útkereszteződés, ugye a fő közlekedési irányok a hatos útról a Tolnai út felé, és hát ott az se igazán egyértelmű, hogy merre kellene engedni a fő vonalát a közlekedésnek. Tehát ott van egy érdekes dolog, hogy a balra bekanyarodó járműnek biztosítanak jelenleg is elsőbséget a hatos út felől városi oldalról bekanyarodó, jobbra kanyarodó járművekkel szembe. De hát ennek biztos megvan a logikus magyarázata. Az én ismereteim szerint lámpás megoldást keresnek, de hát ott is a lámpáknak az összehangolása se egy egyszerű feladat, én feltételezem. Ezen kívül kellene gyalogos átkelésre is gondolni, mert ott is eléggé forgalmas az autóbusz megálló miatt, az is a túloldalon van. Tehát
0: jó, hát türelemmel várjuk.
1: Türelemmel
0: várjuk, hogy ez is megoldódjon. Ez is megoldódjon. Illetve egy kicsit, ha már utazunk és utakon vagyunk, akkor egy picit szálljunk vízre, ugyanis mindig érdekes kérdés az, hogy a csónak lerakó ügye, illetve ott a Dunapart kihez tartozik, hogy most akkor melyik körzet képviselőihez, és hát úgy tudom, illetve úgy mondtad itt a zene alatt is nekem, hogy tulajdonképpen hárman vagytok ilyen dunai képviselők az önkormányzatban, akik a szívükön viselik ennek az ügyét.
1: Hát talán ez a szerencsés helyzet a Dunát használók szempontjából, hogy hárman is vagyunk, akik képviseljük a testületben a dunai lehetőségeket. Hát ennek eredménye az, hogy a lejárótól balra eső út már elkészült az idény, a strandidény kezdetére. Én remélem, hogy enyhítette a zsúfoltságot, meg a rossz körülményeket. Remélem, hogy a parkolási helyzetet is, bár hát ott azért lehetnek még gondok, még nem gyepesedett be annyira az új terület, hogy esetleg súlyosabb esők idején is félre lehessen állni. De hát tervezzük, és a költségvetésben benne van, hogy a jobbra eső részen a városi csónakház előtt is egy csónaklerakót kellene kiépíteni, ami főként a gyaloghajósok, tehát az evezősök, kajak, kenu és ilyen hasonló járművek használóinak a kényelmét segíteni.
0: Egyébként úgy tudom, hogy dunai gyerek voltál annak idején, a mostani Szent János utca környékén?
1: Hát oda jártam le, mi nem annyira közel, nem az Alvégbe laktunk, de ott voltak cimboráim, barátaim, oda jártunk le, és hát a Dunán lógtunk nyári időszakban mindig.
0: Már akkor is tilos volt fürdőzni?
1: Akkor is tilos volt ezen az oldalon, de hát mivel oda jártak le nagyanyáink mosni, akkor amíg ők ott mostak, azért megmártóztunk itt-ott, tuszkáltunk. de hát legalább vigyázni kellett, mert nem csak a vízveszélyei voltak, hanem időnként ki is szedtek minket a vízben.
0: Igen, de legalább figyeltek rátok. Igen. Jó, lementünk egészen a Dunáig a 7-es körzetből. Van-e még bármi, ami fontos a körzetedet illetően, amit feltétlenül szeretnél elmondani?
1: Hát illetve... én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolgokról beszéltünk, és hát hál' Istennek nagyon sokan megszólítanak, és különböző javaslatokat tesznek, ezt én próbálom regisztrálni, de apró dolgokba könnyebb előrelépni, például ilyen, hogy valami padot, vagy kutya gumigyűjtő helyet, vagy szemétgyűjtő helyet, vagy
0: ide
1: ilyesmit.
0: Ide vagy oda telepíteni
1: kéne. Ezek viszonylag egyszerűen és gyorsan meg is oldódnak. A nagyobb kérések, amik tervezést meg engedélyeztetést igényelnek, azok a tapasztalatom szerint eléggé lassan tudnak haladni. Hát valószínű a bürokrácia útvesztői között. És hát a pályáztatás, tehát a nagyobb munkákra pályáztatni kell, és itt a pályáztatási idők is hosszadalmasak. Tehát ezért én kérem a türelmet, sok dolgot megterveztettünk, hogy ha a városnak az anyagi lehetőségei rendeződnek, javulnak, akkor itt gőzerővel indulhatnak a fejlesztések, építések. Van egy jelentős még, amiről eddig talán nem beszéltem, a Tolnai útnak a szakaszos felújítása is zajlik. Most a legújabb gondolat, hogy és erre is lakossági igény, illetve kérések jöttek, hogy a Tolnai úti buszmegállót, a konzervgyár előtti buszmegállót föl kellene újítani, balesetveszélyes, és hát tényleg egy kicsit mostohán is néz ki az a környék. Ott a zebrát, okos zebrává kéne fejleszteni, illetve a parkolási lehetőségeket kellene javítani még a Liget utca környékén. Ott még az iskola, óvoda intézmények miatt nagyon kevés még a parkolási lehetőség, és most a következő szakasznak a tervezése zajlik ott is, a Hősök tere bejáratáig, ott árokfedéssel új parkolók kerülnének kialakításra. És hát én nagyon remélem, hogy a Tolnai út további szakaszos felújítása is következik a jövő években.
0: Ez jó hír, hiszen a fő utcánk egyik fontos részéről van szó. Egy utolsó kérdést engedj meg, az 5 millió forintos képviselői kereted, az mire megy el ebben az évben?
1: Hát az idei évben is járda felújításokat szeretnék. Nagyon rossz járdák vannak, főleg a lakótelephöz közeleső részeken, ott 50 éve épültek ezek a járdák, és hát elkezdődött ott is folyamatában a Új Templom utca, aztán a Kurcsatov utca összekötésében, ott még vannak olyan botlásveszélyes, tehát nagyon balesetveszélyes járdák, amiket gondolom, hogy meg kell javítani. Nem csak, tehát nagyon csúnyák is, tehát esztétikai szempontból is fontos, mert aki erre jár, az azt látja, hogy itt milyen rettenetes állapotban vannak, de ezen kívül még balesetveszélyesek is azok a szakaszok, ott többen mozgássérültek, kismamák kérték, hogy javítsunk ezen a helyzeten.
0: Ez oldódjon meg, és bízunk benne, hogy meg is fog oldódni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és kicsit körbe tudtunk nézni a körzetben.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: A 7-es körzetről volt szó az elmúlt percekben, és legyen még a nyáról egy kicsi. Kedves feleségeddel nyaralást terveztek-e, vagy ti csak a fogadóbizottság vagytok, hát, ami az unokákat illeti?
1: Mi úgy szoktuk mondani, hogy mi vagyunk az üdülő gondnokok, és hát fogadjuk a gyerekeket, de hát azért már megfogalmazódott bennünk, hogy magunknak is kell programot szervezni, mert különben ellátnak minket programokkal, úgyhogy most egy jövő, vagy a hét végén megyünk egy párnapos kirándulásra, Telente járunk Hermagorn aszfeltbe síelni, és mondták az ott élők, hogy nyáron is nagyon szép, nagyon jó hely, úgyhogy most megnézzük nyáron is.
0: Ausztria. Ott több paksi érdekeltségű vállalkozás is van. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kellemes nyarat kívánok.
1: Köszönöm én is, minden jót kívánok.
0: A hetes körzetről volt szó, Weisz Mátyás önkormányzati képviselő, a körzet képviselője volt a vendégem.
2: Élesztő! A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: A nyár jobban szól a Paks FM slágereiben.
1: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 34 perckor folytatjuk, és megtehettem volna, hogy mondjuk inkább Zanzibárt indítok, mert hogy következő vendégeim egy olyan, hát többek között találkozóról érkeznek, ahol a Zanzibár vitte a prímet. Etesi Anett van itt a stúdióban velem, jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: És anyukád a Tipolyát is elhoztad.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Vagy te hoztad Anettet, mikor hát
3: inkább
1: volt?
3: Inkább
1: mikor, hogy...
3: Még?
1: Még, igen. Lezajlott Őcsényben az a kamionos találkozó, amit minden évben megszerveztek Anett gyógyulásának megsegítése céljából. Erről fogunk beszélgetni. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy mekkora összeg jött össze, hol tartanak a műtétek, a terápiák, de mindenek előtt, Tibolya, én már itt reggel 6 óra óta mondom, a napfénypontja következik a számomra. Ugyanis mindenkünk volt egy fogadásunk.
3: Így van.
1: És megnyertem.
3: Meg.
1: Ami azt jelenti, hogy te most nekem adni fogsz valamit.
3: Így van.
1: Na, figyelj, átadom a szót. Mondd el te, hogy miben fogadtunk.
3: Hát fogadtunk ugyan wellness, volt két wellness hétvég, amit licitre ajánlottak fel, és én jóval kevesebb összeget mondtam, mint amit te mondtál, és úgy volt, hogy ha én nyerek, akkor én sütök neked, ha te nyert, akkor te sütsz nekem, de hát én veszítettem. Ezért most is sütöttem neked egy vargabélés.
1: Igen, mert hogy én azt kértem, és ennek külön története van, de akkor még egyszer, csak hogy a hallgató kértség, tehát egy olyan jótékonysági rendezvényről van szó, ahol nem csak a belépőkből származott bevétel, hanem volt ez a két wellness hétvége, és akkor lehetett rá licitálni.
3: Így van.
1: Viszont képzeld, hogy én nem is emlékszem rá, hogy mit mondtam, én azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy 25 000 forint felett lesz. Igen. A wellness hétvégékre való licit, te pedig azt mondtad, hogy?
3: Hogy 25 alatt.
1: Igen, és mennyi lett?
3: 90.
1: 90 000-ért vitek el egy wellness hétvégét?
3: Nem, mind a kettő, hát 40-50.
1: Aha.
3: Azt hiszem a román az 40, a magyar wellness hétvége meg 50 000 forintért vitték el.
1: Aha, egyébként el kell mondjam a hallgatóknak, hogy már szerintem tartott a licit, amikor így rám írtál, hogy úgy néz ki, hogy még nem vagyunk a végén, de már te nyertél.
3: Igen.
1: Anett, milyen anyának a varga bélese?
2: Szerintem nagyon jó.
1: Nagyon jó. De te már ezt is kóstoltad?
2: Én nem, mert nem szeretem, de... De az anya jól tudja csinálni.
1: Hallod, Anett, ne haragudj, bocsi, hogy olyat kértem anyától, amit éppen nem szeretsz, legközelebb egyeztetjük, jó? Így összekacsintva.
3: Átadnám neked jó, akkor.
1: Add át, köszönöm szépen.
2: Nagyon
1: szépen köszönöm. Jaj, hát így a, nem tudom, hogy a kamera látta, hogy tulajdonképpen egy hatalmas tányér vargabéles, és hát ugye le van fedve celofánnal, és én ezt kóstoltam nálad pár évvel ezelőtt, amikor egyszer vendégül láttál, és nekem annyira ízlett, hogy te ezt elkészíted, és én azért, én mit ígértem, hogy én mit sütök neked?
3: Hát nem tudom, de mondtad, hogy valami nagyon finomat.
1: Maradjunk annyiból, hogy tök jó, hogy megúsztam.
3: Igen.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, hatalmas tányérral hoztál, szerkesztőségnek is fog jutni ott.
3: Egészségetekre.
1: Anett, hogy érzed magad így a kamionos találkozó után?
2: Jól érzem magam, szerintem eléggé jól sikerült a kamionos tali, nagyon jók voltak a fellépők, akik jöttek, szerintem nagyon jól sikerült.
1: Nagyon jól sikerült. Hát ugye egy kétnapos rendezvényről volt szó, pénteken és szombaton, nem most hétvégén, hanem az előző hétvégén az Őcsényi repülőtéren, és ez volt már a negyedik alkalom, igaz, hogy megszerveztétek, és azért hozzá kell tenni, hogy aki esetleg nem látta volna, számos videótudósítást is közzétettünk a Facebook oldalunkon, és hát vannak, amik itt szárnyalnak, Anett, hogy itt jönnek, mennek a kamionok és a zanzibáros Rita, ahogy vezeti ezt a... Nem tudom, mi volt az, Anett?
3: Hordóvasút.
1: Hordóvasút. Uh-huh. Mi volt a kedvenced a két napban?
2: Fú, nem tudom egyébként.
1: Na, talált ki gyorsan.
2: Pénteken talán a kamionos felvonulás, ez nagyon jó volt, de szombaton a fellépők, az Anzibár, a Lord nagyon jók voltak egyébként.
1: Uh-huh. Úgy tudom, hogy egyébként te ezt a rokkosabb vonalat kedveled.
2: Igen.
1: Gitározol még?
2: Igen.
1: Uh-huh. Mert emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt,
2: igen,
1: amikor például egyszer nótármérés személyesen meglátogatott,
2: igen,
1: téged, akkor még gitárt is kaptál,
2: igen,
1: tőle.
2: Az még mind a mai napig megvan.
1: Aha.
2: És használom is.
1: Használod is. Jó, ami a programokat illeti, valóban ilyenkor koncerteket, gyerekprogramokat, mindent hoztok ki, Bólya. Mi volt a te kedvenced?
3: Hú, hát végül is mind a két napban volt valami, ami jó volt. Nekem nagyon tetszett egyébként. Minden. Nekem minden program jó
1: minden
3: volt.
1: Minden jó volt. Egyébként, igen. Amit Anett említettél, a kamionos vonulás, azt harmadgabi kolléganőnk egy pár másodperc elejéig videóban is közvetítette, az tényleg nagyon látványos.
3: Nagyon.
1: Tehát amikor a kamionok úgymond bevonulnak oda a térre, egymás után libasorban, én komolyan mondom, a hideg kirázott, hogy olyan volt, mintha érted vonulnának, tudod? Mert hogy itt a te gyógyulásodra zajlott a gyűjtés. Ibolya, akkor várjuk a számot, mennyit sikerült, mekkora bevételre sikerült szertenni?
3: Hát 4.690.000 forint jött össze alatt a két nap alatt, ami ugye azt jelenti, hogy most ki tudunk menni Barcelonába, most szombaton megyünk, hétfőn műtik az Anettet, és hétfőn műtik, és akkor elvileg szerda csütörtök felé jövünk haza.
1: Uh-huh. Mindjárt beszélünk majd magáról a műtétről is, de azt azért szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy ez a 4.600.000 forint, ezt azért úgy kell venni, hogy jótékonysági rendezvény ide vagy oda, sajnos egy jótékonysági rendezvényre sem jönnek el ingyen a fellépők. Meg a hangtechnika, meg a színpad, meg a satöbbi, tehát ebből nektek körülbelül mennyi a kiadásotok?
3: Hát nekem, amit ki kellett ebből fizetnem, 1.500.000 forintot még ki kellett.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor mondjuk, hogy vagyunk?
3: 3.000.000, 1.2
1: maradt. És mennyibe kerül ez a műtét?
3: Ez most az eurónak köszönhetően.
1: Ja, igen.
3: Most azt hiszem 1.900.000 valamennyit utaltunk át Barcelonába. Uh-huh. 4.900 euró egyébként maga a műtét. Uh-huh. Most jelen pillanatban. Ugye kifizettük a szállásunkat, kifizettük a repülőjegyet, és akkor fennmaradó meg majd a terápiára. Uh-huh.
1: Azok kedvéért, akiknek hirtelen esetleg nem ugrana be, egészen pontosan mi a betegsége, illetve mi az a probléma, amivel Anettnek meg kell küzdenie?
3: Hát ugye az Anettnek az alsó végtagát érinti leginkább, ő egy nagyon ritka betegségben szenved, jelen pillanatban még nincs diagnózisunk, de a vérében egy Charlotte Marie Tooth, ez CMT2C típusú betegség található. Uh-huh. Még vizsgálják a Anettet.
1: Igen, ami a járásában akadályozza, de már olyan ügyesen mész, Anett.
2: Köszönöm.
1: Sokat tornázol?
2: Igen, nagyon sokat.
1: Nagyon sokat. Hánykor kezd reggel, hogy tudjál még súly előtt?
2: Hát olyan 5-6 körül, attól függ.
1: Uh-huh. És akkor van reggel is torna, meg máskor is?
2: Igen, hát a suliba megyek, akkor reggel legalább kétszer szoktam tornázni, uh-huh. hogy beinduljanak a lábam, de egyébként napközben folyamatosan nyomom.
1: Hogy érted? Akár az iskolában is?
2: Hát próbálkozok, igen. Uh-huh. Sétálgatni. Ott nem tudok úgy tornázni, mintha otthon tornáznák, de azért sétálgatni szoktam.
1: Melyik iskolába jársz?
2: Hát most jelenleg Szekszárdra járok. A PÓK, Pannon Oktatási Központ, oda ilyen felnőtt képzésbe. Uh-huh. Szóval...
1: Úgy tudom, Ibolya, hogy azért ebbe az iskolába irattátok Anettet, mert nektek nyilván nagyon fontos volt az, hogy vagy lift, vagy földszintes tanulási lehetőség legyen Anett számára.
3: Így van, azért ugye ő a katolikus iskolába kezdte, és nagyon-nagyon szerette. Az Anett is hát maradt is volna, csak ugye megújult az új épület, felépült, és ott azt hiszem a harmadik emeleten lett volna az osztályterem, és azért vinni-hozni 45 percenként azért az nekem megterhelő lett volna.
1: Igen, ez azért sokszor előfordul, hogy mondjam, időről időre téma valóban egy-egy gyermek vagy fiatal kapcsán, és azt gondolom, hogy erről előbb-utóbb tényleg minden iskolának gondoskodnia kell, tehát nem egy úri huncutság egy lift, akár egy kétemeletes épületben, iskolaépületben, hanem egy szükség esetleg egy olyan gyermek vagy fiatal számára.
3: Vagy akár egy lámpa is nagyon célszerű lenne, ugye, hogyha valaki kerekesszékkel közlekedik, az igen. is egy nagyon jó megoldás lenne már az iskolák
1: igen, részéről. Igen, igen. Ügyes vagy, Anett? hogy Szexárdon tanulsz, és hogy ennyit foglalkozol a saját gyógyulásoddal is, és felépüléseddel. Beszéljünk Barcelonáról. Jártál már Barcelonában?
2: Igen, ez lesz a harmadik. Ugye eddig sem azért mentünk ki, mert nyaralni mentünk ki, hanem azért, mert ugye már két műtétem volt. Ugye ez a harmadik műtétem.
1: Igen, és mi fog most történni? Azt te tudod? El tudod mondani, Anett, hogy pontosan...
2: Hát, ezt inkább anyura hagyom.
1: mit, tehát a lábadat fogják műteni? Igen. Mind a kettőt?
2: Igen, mind a kettőt. Igen. És hogy is pontosan?
3: Hát ez egy ilyen bemetszés szerűség lesz, izomlazítás magyarán. Ugye a jobb lába az nagyon szépen működik neki, szépen hajlik neki, de a bal láb már nem tudja hajlítani a bal lábát. Ezért el is húzza a bal lába, jobb lábat, úgymond, és ezért egy kicsit így furcsábban megy. Most a bal lábára koncentrál a doktor, de a jobbot is ugyanúgy lazítja még, ennél jobban. Próbáljuk, aztán reméljük, hogy nem meri mindjárt így hirtelen mélyen a bemetszést bevállalni, mert attól fél, hogy nem fog felkelni az Anett. Ugye nem annyira belazítja, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd a műtét után. Bízom benne, hogy most ez az egy műtét azért a bal lábán nagyon sokat fog segíteni.
1: Uh-huh. Hogy találtatok rá egyébként erre a barcelóniai lehetőségre?
3: Ó, hát nagyon sokat jártunk kórházba, iszonyat. És nagyon sok szülőkkel beszélgettünk, és mindenki a megoldást keresi. Szóval mindenki a legjobbat akarja a gyerekének, hogy amikor felnőtté válik, akkor álmobilbe el tudjon jutni a gyerek, akár egyedül is. Ne legyen segítsége.
1: Ne szoruljon segítségre.
3: Igen. És így beszélgettünk több szülővel, és úgy mondták ezt a názáról, és utána jártam, hogy valójában, hogy ez mi is. Uh-huh. Az első műtét az úgy nem sikerült, mert ugye ő két bottal közlekedett. A sajnos nem sikerült, ugyanúgy két botos volt. A második műtétnél hagyta el a botot, az egyiket. Most se garantálta az orvos, hogy elhagyja a botot, de viszont szebb lesz a járása, elvileg.
1: Uh-huh, uh-huh. És mit mondanak akár ott Barcelonában az orvosok, hogy még több műtétre lesz majd szükség? Anett, hány éves vagy?
2: 18 éves vagyok. Uh-huh,
1: tehát betöltötted a 18-at, igen. De azért még, hát hogy mondjam, mégiscsak egy fejlődő szervezet, igen. Tehát hogy lesz még szükség műtétre? Mi a következő
3: lépés? Hát most az orvos azt mondta, hogy ugye mivel nem meri a bal lábát nagyon mélyen bemetszeni, ezért majd műtét után, mikor jön Magyarországra, akkor szeretné megnézni, hogy mennyire lazította meg a lábát. Hát én bízom benne, hogy jövőre nem kell, de már jelzett, hogy talán lehet, hogy jövőre is a bal lábát még meg kell lazítani. Azért, hogy az idén ugye nem meri majd úgy bevállalni, uh-huh. ahogy kell, mert nagyon merev az Anett.
1: Tehát lehetséges, hogy évente egyszer egy ilyen izomlazító műtét...
3: Hát azért nem évente, nem? Mert nem.
1: Aha, azért nem évente.
3: Nem évente. Ugye most, hogyha az Anettnek ez a fejlődési szakasz, bár mondjuk már több éve 162 centi, ugye nem tudom, hogy mennyit fog változni. Már bocsánat.
2: Köszi szépen, anyu.
1: Nem fogsz már nőni.
2: Én is szeretlek.
1: Kosarazni nem akarsz. Magasan már nem leszel.
3: Nem tudom, hogy mennyit fog még ugye nőni az Anett, de vannak olyan gyerekek, akiknek 3-4 műtét után tényleg olyan eredményt értek el. Valakinek állítólag 7-8 műtét után értek el olyan eredményt, ami már kézzel, uh-huh. vagy szemmel látható, jobban mondva kézzel.
1: Uh-huh. De hát igen, de érthető.
3: Igen.
1: Uh-huh. Jó, hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez a műtéthez.
2: Köszönjük.
1: Tehát akkor mikor indultok Barcelonába?
2: Szombaton.
1: És mentig lesztek ott.
3: Szerdáig.
1: És egy nagyon picit ilyenkor láttok valamit a városból, nem. vagy meg tudtok nézni? Egyszerűen nincs idő rá.
2: Nincs.
1: De csináljátok velem.
3: Egy az, hogy fél.
1: Igen, de. Nyugodtan csak őszintén. Csak így 6 szem közt vagyunk, tudják mondani.
3: Nem.
1: Tényleg ketten utaztok, vagy hogy utaztok?
2: Repülővel.
1: Igen, repülővel. Kettesben? Vagy
2: nem,
3: négyen. Négyen, mert a műtét szoktunk. Után ugye emelni kell a netet, ő nem állhat lábra igen. két hétig. Hát én meg nem bírom azért, ugye, és akkor így kell nekünk még egy segítség, aki segít majd a műtét
1: apa
3: után.
1: Apa is megy veletek?
3: Apa is, igen.
1: Tehát apa is plusz még egy segítség.
2: Igen.
1: Na, ott vagytok négyen, nyár van, szikrázó napsütés, Barcelona, és akkor mi történik?
3: Beérünk az állásra, aztán azt mondjuk, hogy hál' Isten, nem tudtunk le. Nem csak ügyeskedés.
1: Jó, oké, bejöttek a szállást. Na, igen, Anett, gyerünk.
3: Bejöttek a szállást, és holtélyesek vagyunk, de ezt komolyan mondom neki.
1: Igen.
3: És keresünk valami kaját, amit nem ismerünk, mert minden ott hal.
2: Hát de ez olyan, hogy anyu, ki van akadva ilyenkor?
3: Hal, hát nem hal.
2: Hát nekem meg hús kell.
3: És akkor kételen vagyunk a McDonald's-ba.
1: Igen, igen, én ezt akartam mondani, hogy vagy a pizza, vagy valami
3: igen, olyan. Úgyhogy akkor megyünk a Maggie-be, ott teszünk, aztán jövünk, aztán el vagyunk.
1: És ez a szállás, ez ennyire közel van a kórházhoz, hogy semmit nem tudtok megnézni a
3: városban. Ja, hát egy 5 perc, kerekesszékkel 5 perc. Szóval átmenjünk az úttesten, ott kicsit megyünk, kicsit megyünk, azt már ott is vagyunk.
1: Már ott is vagytok. Jó, egyébként hogy lesz, hogy a szombaton megérkeztek vasárnap, vagy hétfőn gondolom, vagy hogy lesz a műtét?
3: Hétfő lesz a műtét, de viszont ugye a kamionos találkozón idősebb horvát Jani bácsi.
2: Idősebb horvát Jani bácsi.
3: Igen. Ő a főnök adott 200 eurót, és ő még pluszba adott 200 eurót, hogy a kisasszonyt vigyem ki a tengerpartra. Úgyhogy meg lett ígérve, hogy ki kell vinni a tengerpartra.
2: Meg kaptam homokozót is, meg homokozót Norbit is kapott.
1: Hát mondom én, hát pont úgy, ezt akarom kikényszeríteni. Akkor szakítotok erre időt.
3: Kénytelen
2: leszünk.
1: Jó.
3: Mert meg lett ígérve a Jani bácsinak, ő adott rá annyit, hogy akkor az Anettet kivigyük, úgyhogy megpróbáljuk, csak az a baj, nem tudunk, mert az Anett angol tudását veszük igénybe, aztán majd valami lesz.
1: Megoldja ő, meg ott is vannak magyarok, mindenhol van. Jó, akkor bikinivel készüljetek, lányok. Meg naptejjel.
3: Igen.
1: Naptejjel. És minden jót kívánok. Nagyon fontos a műtét, tehát ezt muszáj volt a barcelonai tengerpartot egy kicsit kibeszélni.
3: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hát Anett, minden jót kívánunk, a legjobbokat.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönjük. Okay.
1: És mivel szereted a rockot, ezért egy jó kis Survivor-t készítettem be, búcsúzóvul.
2: Nagyon jó.
1: Etesi Anett volt a vendégem, aki Barcelonába műtétre megy, és a tengerpartra. Igaz, anya?
3: Igen.
1: És anyukája Etesi Ibolya, és arról az őcsényi kamionos találkozóról beszélgettünk, ahol gyűjtés, illetve jótékonysági rendezvény kapcsán bevétel született, amivel majd Anett gyógyulását lehet segíteni, és nem mellesleg Harmad Gabi kolléganőnk volt a konferansz, a háziasszony. Milyen volt Anett?
2: Nagyon jó, nagyon ügyes volt. És lakkalappal előtt egyébként van, tényleg.
1: Ibolya?
3: Nagyon.
1: Úgy tudom, hogy Gabi mindent megtett, hogy
3: nagyon, igen.
1: Gardírozza a kamionokat, igen. És a fellépőket.
3: Lakkalappal, ügyes volt, nagyon jó volt.
1: És hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor egyébként a Facebook oldalunkon a másfél héttel ezelőtti eseményről jó pár videót, tudósítást is közzétett Gabi. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
3: Köszönjük.
2: Sziasztok!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Véget ért a Millió lépés az iskoláért programsorozat tavaszi fordulója, adta hírül a Deák Ferenc Általános Iskola közösségi oldalán. Az összegyűjtött zöld pontoknak köszönhetően az iskola kisorsolásra került, amivel 250.000 forintot nyert az intézmény. Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban, Bölcskén, erről Baranyai István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: A Nagybaroncsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és az Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink, aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása, Gabonási völgyben egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
4: Baranyai István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek. Igazgatási szünet miatt június 22 és 26-a között zárva tart Sárszentlőrinc község önkormányzata. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat közösségi oldalán arról is tájékoztat, hogy a települési lakásfenntartási támogatás kifizetésének napja július 2-ára esik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést.

0: Caro Emerald, hogy tetszett? Levi.
1: Imádtam.
0: Ugye, hogy milyen jó. Aha. És képzeld el, hogy Caro Emeraldnak ezeket a dalait, slágereit, amelyek ugye a 2010-es év környékén jöttek ki, nagy erőkkel elkezdtük játszani.
1: Így van.
0: Annó, és képzeld el, hogy egy olyan 2 éve, nem is tudom, tett egy bejelentést, hogy a holland énekesnő, hogy hát stílust vált. És kezded, hogy kiadott egy olyan, bocsánat, hogy így fogalmazom, átlag pop dalt, egy teljesen átlag pop, popos kinézettel, aha, ugye ehhez a swinges jazzes stílushoz ő hozott egy ilyen korabeli feelinget, a hajával, a sminkjével, a ruháival, egy ilyen rendkívül nőies, egyébként nagyon bájos történetet. És egyszerűen alig lehetett se a hangjára nem lehetett ráismerni, és azóta nem is hallom máshol sem a dalait, tehát tudom, figyelj, hogy mennyire jött be
1: nem
0: neki.
1: Nem jött be neki. Ennek volt egy karakter, ez egy kicsit, nem is kicsit a Parov-sztelára emlékeztet, ami nyilván annak idején ennek lefektette az alapjait, ennek az elektronikus ilyen swing jazz valaminek. És ez nagyon jó volt, milyen kedves, bájos hangja van, és tetszett ez. És akkor azt mondod, hogy csinált egy ilyen teljes varga betűt, és
0: igen, és megmondom őszintén, hogy én azért lepődtem meg rajta, nyilván Hollandiából kevésbé jutnak el a hírek hozzánk, de azért lepődtem meg, mert az, amit ő hozott, és amivel berobbant, és tényleg európai, sőt világszinten jutott el olyan világzenei színpadokra, és fesztiválokra, és ugye Magyarországon is nem egyszer fellépett, Sziget Fesztiválon is többek között, tehát tehát olyas valamit hozott, amiről úgy tűnt, hogy ez úgy szívből jön, ezt nem tudom másképp mondani.
1: Nagyon jól mondod. Aztán ugye, hát nem tudom, tehát az ilyen pop irányába elmenő váltásokat nem tudom, tehát hogy mi indokolhatja a pénz, az anyagiak?
0: Ezt nem tudom elképzelni, Levi, az ő esetében.
1: És azért, mert ezek is abszolút rádióbarátok, és befutott, akkor miért akart valami más csinálni? Vagy ez nem jött neki szívből, de hát ezt meg nem tudom elképzelni, hát ez tele van élettel, ez a zene.
0: Igen. Nem, egyszer nem tudom, most próbálok rákeresni egyébként, mert már nem is tudom, hogy Caro Emerald holland énekesnőről van szó, egyébként 45 éves az énekesnő. Igen, és látom, most nézem, hogy 2022 őszén jelentette be, hogy ez a fajta zenei projekt, amit eddig képviselt, ez befejeződött, és egy új kiadóval, egy teljesen új stílusra szerződött a jazz és pop határáról vissza a pophoz. Nem tudom, rá kéne keresni a YouTube csatornájára, egyébként nagyon régen lógtam rajta, mert ezeket a dalokat nagyon szerettem, de aztán utána már nem követtem a munkásságát.
1: Figyelj, és ugye mondtam neked, van egy érdekes jelenség, hogy sokan átmennek popba. Én a Genesis mondtam neked, ami egy nagyon híres példa, akik a 70-es években Peter Gabriel énekessel együtt, meg Steve Hackett gitárossal együtt, amikor még 5-en voltak, akkor egy néha nehezen hallgatható és nehezen befogadható, nagyon komplex, összetett progresszív rockzenét játszottak, aztán lelépett a Steve Hackett gitáros, meg a Peter Gabriel. Ugye Peter Gabriel önmagában is nagyon sikeres szólókarrierbe kezdett.
0: Meg egy jelenség volt, igen.
1: Persze, hát de gondolj bele, mekkora jelenség volt, amikor Genesis játszott mellett. Tehát ők után nagyon-nagyon súlyos zenét csináltak, aztán amikor trió lettek, Phil Collins vezetésével, akkor meg átmentek popba, és akkor lettek ugye igazán sikeresek, akkor futottak be, a rádiók mindmáig játsszák a dalaikat, de ez történt egyébként a közelmúltban egy kicsit a Tame Impalával is.
0: Hát
1: a Kevin igen. Parker, az a srác, aki ezt egy szemébe csinálja, hát ők egy ilyen pszichedelikus rockzenével kezdte el, és most már, na most kezdik el nagyon durván tolni már a rádiók a számait, mert lassan egyébként kicsit fokozatosabban, de átment ebbe a
0: popos irányba. A popos irányba. Ugye a legutóbbi a Dracula, azt látom, hogy persze, aztán annyira persze, nem szereted, nem. Mint a régieket.
1: Nem, annyira nem, de azért érzem a csávóba, hogy még ezen a vonalon is elég
0: hozni.
1: Eredeti, meg jellegzetes nagyon. Meghallod a számát, és tudod, hogy Tame Impaláról van szó. Az pedig egy jó, azt szeretem az előadóknál, amikor ilyen jellegzetes.
0: Jó, de figyelj, szerinted ilyenkor tényleg az van, amit az előbb mondtál, hogy hát, mert azért látják, hogy nagyobb bevétel.

0: Éven,
1: totális váltás.
0: Igen, aha. Nem emlékszem rá, mert neki kezded el az a neve a születési anyakönyvezetemet. Carolina Esmeralda van der Loo.
1: Hát ez gyönyörű.
0: Igen, igen, és wow. 2008 és 2022 között működött nagyon sikeresen ez a projekt, úgyhogy valószínűleg más néven
1: más
0: adta
1: néven,
0: már
1: igen,
0: ki
1: igen, igen.
0: Ezeket az új pop dalokat. Hát így már, kedves Káro, nem találok rád.
1: Ja, bocs, Káro, igen, ez ennyi volt. Igen. De érdekes, ez, lehet, hogy ezt a fura műfajt, ezt a swinges elektronikus műfajt, ezt azért megunják amúgy az előadók, mert maga a Power of Stellar is, ha jól tudom, neki is volt egy olyanja, hogy elkezdett egy kicsit alább hagyni ez a vonal.
0: Igen, akkor azokat a számokat nem ismerem.
1: Azok se rosszak egyébként, akkor játszottam Best of Star-ban, akkor volt ott pár olyan is, ami későbbiek egy kicsit, és ezt az ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ezt az ilyen 20-as évekbeli elektronikát, ezt egy kicsit lejjebb tekerte ott ennek az intenzitását, és más irányok is jöttek, egy kicsit néhol kicsit ilyen funkis dolgok is bejöttek, de csak ilyen lazán. És azt hiszem ott is volt egy olyan, hogy mint hogyha ezt így be is kellett volna jelentenie, mert nyilván a követői, a rajongói, azok ezt a fajta zenére, erre a fajta zenére mentek rá, erre jöttek. És akkor, hogyha van egy ilyen váltás, akkor ugye gondolhatod, lehet, hogy nyer rajongókat, de biztos veszít is. Szóval érdekes ez. Na, most
0: Power of Stellar, igen, mit keresek ennyire, mindjárt megmutatom, igen. Hogy mit találtam és mit kerestem. De lényeg az, hogy igen, Power of Stellarról mindig az jut eszembe, amikor hát szerintem, de évekkel ezelőtt volt, nem tudom, 10 éve, amikor először lépett fel a Szigetem, uh-huh. És egy akkori nagyon kedves ismerősöm, aki hát úgy körülbelül szerintem a 20-as éveiben járt, uh-huh. Akkor hát ment a... Hát én nem tudom, hogy ki volt a headliner, tehát a Sziget fő fellépőjének a koncertjére.
1: Hát, nem az biztos,
0: hogy... Több is szokott lenni, de ott tényleg a nagyon-nagyon fő fellépő volt, nem tudom, Rihanna, ne fogalmam sincs. És előtte Power of Stellar volt, és ugye hát ilyenkor ugye előbb oda mennek, hogy jó helyet foglaljanak.
1: Persze.
0: Úgy jött haza, hogy teljesen el volt képedve. Azt mondta, hogy hát ez a Power of Stellar, hát ez akkora bulit csinált, és utána már semmit nem jelentett számukra.
1: Így van.
0: A fő fellépő.
1: És ez is egy nagyon érdekes jelenség, amit mondasz, mert nagyon sokszor hallom ezt koncertre járóktól, hogy az előzenekar az letépte az arcukat, és utána
0: ez
1: már...
0: Milyen ciki.
1: Egyébként ebből volt is valaki... Valamelyik nagy rock, vagy ilyen heavy metal-szerű banda nagyon meg... A Kissnek volt az előzenekara, ki volt az előzenekara a Kissnek? Egy másik banda, és képzeld el, valami turné közben fölbontották a szerződést, és már nem lehetett az előzenekaruk, mert hogy mindig lemosták őket a színpadról. amit amúgy örömmel hallok, mert a Kissnek meglehetősen beképzelt, és nagyon ilyen profitorientált tagjai vannak sajnos, Gene Simmons-szal az élem. Nem szimpatikus, amit nyom a csávó. Aha. Egyáltalán. Ők egyértelműen azért hozták létre ezt a Kiss projektet, hogy hogy ebből pénzt csináljanak. Hogy ennek meglegyen a merchandise.
0: Ez hihetetlen.
1: Igen, nem, hát ez... De hogy így, tehát így nem sok művészi, hogy mondjam, tehát nem sok belső dolog hangzik el ott a Kissben, és ez meg nem tetszik. Ez kezdettől fogva egy olyan projekt volt, hogy ők ez a színes, szimpadias, kifestett arcú, ilyen fantasy alakokként ott parádéznek a színpadon, mint egy ilyen cirkuszi mutatvány kb. Az egész, és akkor a zene az kvázi másodlagos. Szóval ez volt a Kiss, és ez nekem nem jön be így.
0: Hát egyébként óriási kérdés ez, ha már arról beszéltünk, hogy mi jön szívből, egyébként megtaláltam Caro új zenei projektjét, és mindjárt belehallgatunk, nagyon kíváncsi vagyok.
1: Hallgassunk
0: rá.
1: Bele,
0: mindjárt,
1: persze.
0: De csak azt jutott eszembe erről a szívből jön, vagy nem szívből jön dologról, hogy egyébként, hogyha belegondolsz, a mai tartalomgyártók ugyanilyenek. Ugye rengeteg tartalomgyártó van, nagyon sokan, igen.
1: Bocsánat, már a kifejezés tartalomgyártás. Uh-huh.
0: Igen.
1: Tartalomgyártás.
0: Igen, hát ez számunkra is, mint rádiósok számára egy új kifejezés, amit meg kellett tanulnunk.
1: Igen.
0: Mert hogy ugye egyébként tartalomgyártás alatt ma már tényleg ugye minden belefér, de azért a podcastek, a videók, a részvideók, a shorts videók, YouTube, Facebook, Instagram, stb. Na mindegy, de hogyha

0: csak ezeket a platformokat nézzük, akkor nagyon sok, főleg a Facebookon olyan tartalomgyártó van, hogy általában Facebook, Instagram, YouTube ezeket ötvözik, és mind a három csatornára kiteszik a hosszabb, rövidebb videóikat.
1: Így van.
0: Teljesen mindegy, hogy kertészkedésről van szó, vagy pont tegnap, képzeld el, szembe jött velem egy olyan csajszi, magyar egyébként, és akkor ő például a tartalomgyártása, a tevékenységével kapcsolatos, ő azt vállalja el, hogy elmegy, és hozzád mondjuk, vagy hát ahova kell, és hívják, és szanál, és szortíroz, és rendszerez. Tehát valaki azt mondja, hogy itt van a konyhám, a kamrám, a nem tudom én micsodám.
1: Könyörök, szabadíts meg a kacatoktól.
0: Igen, de nem tudom, hogy ezt hogy csinálja, mert általában szanálni csak te tudsz.
1: Igen, hiszen te tudod, hogy...
0: Igen, de lehet, hogy a szanálást megcsinálja a házi asszony, és azt mondja, hogy figyelj, képtelen vagyok rendszert vinni a nem tudom, a kamrámba, rendszert. Vagy nem tudom, igen, és akkor vagy egyszerűen nem tudom rászállni magam, és ő rendszerez. Ezt egyébként nem ingyen csinálja, viszont tartalmat gyárt, és megmutatja. Aha. Nyilván ezek rendkívül látványosak, ezek az előtte, utána, rövid, tíz
1: gyorsított felvételek, igen.
0: Timelapse. Igen, okay. viszont nagyon sok olyan tartalomgyártóról hallok, ahol tudod, mit tudom én, most például szembe jött velem Azerbajdzsán, képzeld el, egy házas pár, szerintem inkább korombeliek, és hát ez a sütnek, főznek, de kint vannak a szabadban, minden méreg zöld, gyönyörűek a hegyek, a felhők, ott a kutya, meg vannak azért a távolban talán lovak, meg marhák is, és ők sütnek, főznek, kemencéznek, gyúrnak, stb., és olyan étkeket készítenek, hogy elképesztő. És hát próbáltam utána járni, hogy egyébként valós személyek-e, vagy, vagy egy nagyon, nagyon kitalált koncepció.
1: Na is.
0: Hát, mert a tartalom kapcsán azt látod, hogy ez egy hihetetlenül spontán, hogy ez egy hihetetlenül spontán történet.
1: De nem lehet ennyire spontán, tehát, hogy...
0: De annyira professzionális a videófelvételek, Levi, minden...
1: Hogy nem lehet egészen spontán.
0: Hogy tényleg igazából a lányom mondta, hogy figyelj anya, ez annyira szép, ez nem AI. Tehát ő eleve ezt feltételezte. Most nem akarja felugrasztani az oldalt, de meg akartam volna neked mutatni. Na, tehát ő eleve azt feltételezte, hogy esetleg AI. És képzeld el, hogy elkezdtem utána olvasni, és kiderült, hogy hát egy egészen komoly ügynökség van már az egész mögött. Tehát egy televíziós táb van már a történet mögött, és nyilvánvalóan azért ott ki van találva, hogy figyeljetek, akkor két hét műve süssünk egy olyat, hogy tudod, tehát, hogy...
1: Persze, hogy, a stáb így van.
0: Hogy már ki van találva.
1: De legalább nem AI egyébként.
0: De nem AI. És egyébként vannak olyan tartalomgyártók, ahol hihetetlenül több oldalon meg lehet őket találni, és már nem is tudod, hogy melyik az eredeti oldal.
1: Tehát mégis egyébként, hogyha valami lehoz az életről, akkor ez egy AI-os dolog, de egyébként pont tudod, a YouTube-nak viszont most már van ez a szabályozása. Tehát igen. Az AI-jal készült tartalmat, az lehet fenn.
0: Közben nézegesd, igen.
1: Igen, de fel kell tüntetni, hogy az az.
0: Ja, igen, de fel kell tüntetni.
1: Üdvözlöm, még ennél szigorúbb. Sorry. Egyébként már Andrea mutatja nekem ezeket a tényleg nagyon-nagyon profi kenyérdagasztó.
0: Igen, dagasztja a kenyeret, de közben bevágják. Igen, ez egy ilyen kis rész. Nem, ez most Facebook. Tehát dagasztja a kis pogácsákat.
1: Nagyon profi, timelapse felvételek, ahogy számítottam rá. Igen,
0: de közben bevágja, hogy a kis kacsák ott a fűben. Rohadt jól néz ki.
1: Gyönyörű. Az egész is persze, hát ugye mögött van egy stáb, Andi. Hát ez teljesen.
0: Igen, de egyébként azt olvastam, hogy igazából ők tényleg falun élnek, és tényleg sütnek, főznek.
1: Persze, csak kitalálták ezt a kis maga a videózáshoz viszont.
0: És állítólag képzeld el, hogy úgy jött az ötlet, hogy a gyerekeik elkerültek Bakuba, a fővárosba, ugye tovább tanul, és ugye jártak haza, és egészen egyszerűen általában nekik jutott ez eszükbe, hogy hát ez annyira, most megint, ahogy ökröt sütöttél, apa,
1: igen,
0: ez a vagány.
1: Ezt
0: rakjuk ki. Igen, és egyébként tehát tényleg így indult, tehát nem egy felülről jövő kezdeményezés, úgymond, hanem egy arulról jövő kezdeményezés, de akkor is. Na
1: hát mondom, szóval... hát a tartalomgyártás van, ami jó, amiből sok értékes dolog kijön, az ez, hogy az alulról való kezdeményezés. Tehát, hogy ezeket nem valami produkciós cég forszírozza, hanem te leszel magad a produkciós cég.
0: Igen, tehát lehet, hogy ma már van mögötte. Utána néztem, tehát akkora milliós követős táboruk van, követő táboruk, és olyan elérésük, főleg a Facebookon és a YouTube csatornán, több milliós, hogy havonta egy olyan 10-15 millió forint bevétel már jön nekik a történetből, és a tartalomgyártásból.
1: És akkor az, hogyha vissza is forgatják egy kicsit még abba, amit csinálnak, tudod, nem tudom, hogy lehetne még ezt felfejleszteni, egyébként mert nagyon kompletten nézett ki, hát gyönyörű helyen élnek, gyönyörű helyen készítik a kajákat.
0: Tehát, csak...
1: Jó öröm nézni ezeket a videókat, persze, és
0: egyébként
1: még a másik nagy tanulság egyébként az, hogy a kajával kapcsolatos dolgok, az kb. Mint a macskával kapcsolatos tartalmak az interneten, az mindig a top,
0: igen,
1: top lesz. Amúgy az emberek imádják nézni azt, hogy készülnek kaják.
0: Jaj, de jó, úgy örülök neki, hogy ezt mondod, akkor nem lesz ezen túl lelkiismeretfordulásom, hogy nézem, és más se forog a fejem, mikor kezdesz már el kovászos kenyeret sütni? Ezt egyébként a Strasser Tamás rendszeresen felteszi ezt a kérdést, és ez őrület, hogy nem szánom rá magam. Na, képzeld el, egyik nap, Ábival megbeszéltük, nekiállunk. Első lépés, el kell készíteni a kovászt. És azt ugye egy kicsit élelni kell, táplálni kell. Na.
1: Már itt borult?
0: Kérlek szépen, Ábi rákeresett, milyen a jó kovász, mi kell hozzá, langyos víz, hány deci, minden, hogy hívják, ott tegyünk hozzá lisztet, stb. Dunsztos üvegbe beletettük, sötét helyen kell tárolni, összekevertük minden, oké, föltettük kérlek szépen abba a szekrénybe, konyhaszekrénybe, ahol egyébként a tányérokat tároljuk, ott a legfőső polcra annyira nem szoktunk felnyúlni, oda föltettük a dunsztos üveget. Jó feladat, ugye, hogy akkor minden nap etetni kell a kovászt, és akkor etessük egy pár napig, és majd utána kezdjük el a sütést. Hát olyan 4 hónap múlva kinyitottuk azt a szekrényt.
1: Úramisten!
0: Nem azt mondom, hogy nem nyitottuk ki korábban, csak úgy egyszer csak úgy fölnéztünk, hogy ott van akkor
1: percet,
0: a kovász, ami...
1: És mi?
0: Semmi, hát nem foglalkoztunk vele, hát nem.
1: Meg semmi sült, vagy...
0: Hát megmondom neked őszintén, hogy amikor kinyitottam a tetét, akkor én valami nagyon borzalomra számítottam, de nem.
1: De nem.
0: Nem, tehát lehet, hogy
1: egy kis önfenntartó rendszerként. Ott így el van.
0: Igen.
1: Innen.
0: Igen, lehet, hogy ő, tehát ő várt rám.
1: Igen. Ez, tehát ilyet sem tapasztaltam még, tehát így megszemélyesítve így szinte sajnálom a sorsát szegénynek.
0: Hát kidobtam egyébként. Most mit csináljak? Nem tudtam, hogy
1: a kovács.
0: Igen. Nem tudtam, hogy még nekiállatok-e etetni.
1: Hát nem láttad rajta, hogy sóvárog?
0: Ó, te jó, még figyelj, inkább hallgassunk bele Caro Emerald második zenei projektjébe.
1: Mi a neve a projektnek?
0: Hallod? Várjál.
1: Na várjál, tehát Caro Emerald, tehát ilyen gyönyörű és epikus és ikonikus
0: név. Leesettesztem üvegem, igen, tehát The Jordan néven hozta létre.
1: The Jordan, oké.
0: A következő projektjét, és egyébként most látom, hogy egyébként Caro néven fut az a YouTube csatorna, amire föltezzék ezeket a Jordan esmények. Won't lose more sleep trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, 'cause I'm a winner. Hát ez nem az a swing.

0: egyébként.
1: Oké, de nem az, hát mit sem az.
0: Nem, de egyébként amúgy kedves, vagy kellemes.
1: Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ő a dalszerző, tehát nem tudom, hogy esetleg...
0: De most ilyen erővel azt is mondhatnánk, hogy vajon a swinges dalainál ő a dalszerző.
1: Nem, szerintem azt hiszem nem ő volt.
0: Nem feltétlenül ő az, ő csak az előadó, és most csináltak egy másik fajta profilt, vagy gondolom, az ő keze is benne volt ebben. De egyébként ez annyira nem rossz, mint számítottam rá, egy kis szívhez szóló.
1: Igen, ez most egyébként a legfrissebb téma a csatornáján, mert hogy én nagyon leszóltam, de az a 2-3 évvel ezelőtt, vagy ezek szerint 3,5, tehát ami debütált, mint új történet, az...
0: Nem
1: az,
0: jött át.
1: Hát az a Caro Emerald projekthez képest annyira más volt, hogy
0: visszaesés.
1: Ott...
0: De ez nem volt rossz, hát lehet, hogy még ezen a vonalon még nem találta meg igazán a hangját, vagy igen, hogy nem igen. Tudom, lehet ilyet mondani, vajon?
1: Nem tudom, de a megtekintések száma, hát nem milliós, mint a Caro Emerald projektnek, na mindegy, igen. Gyorsan eltereltem a Kovászról a témát, hogy...
0: Igen, ez egy kudarc volt.
1: Annyira röhögtünk már, hogy már muszáj volt valamit.
0: Okay.
1: Na, figyelj, adom át a terepet, te jössz 9:30-tól, és nem tudom, látod-e, hogy mivel fogadtalak, milyen kedves vagyok.
0: Varga Béles,
1: nem kovásztos kenyér, de Varga Béles.
0: Ez még egy darabig nem lesz, úgy tűnik.
1: Igen, és hát képzeld el, hogy története van.
0: Na.
1: Az előző vendégem, Etesi Ibolya, lányával, Anettel együtt érkezett, ugye ő érte, szólt az Öcsényi repülő napokon, vagy repülőtéren, bocsánat, a kamionos találkozó, ugye Anett gyógyulásáért szervezték meg másfél hete, és amikor készültek a rendezvényre, akkor mondta az Ibolya, hogy kaptak 2 wellness felajánlást valami hoteltől, hogy bocsássák licitre, és a bevétel Anett gyógyulására fordítódjon. Szuper. Egy nagyon kedves történet, egy nem is tudom melyik hoteltől, és mondta az Ibolya, hogy hát ő nagyon pesszimistát szerint a 2 wellness hétvégére jó, hogyha 1-2000 forint befut, és mondtam, hogy dehogy is, hát azért, amikor tudja valaki, hogy egy jótékonysági rendezvényről, egy fiatal 18 éves lány gyógyulásáról szól, hát akkor
0: nem fogják kiszúrni
1: egy
0: a
1: wellness
0: szemüket,
1: hétvége, és akkor megegyeztünk abban, hogy fogadunk, hogy 25 000 forint felett vagy alatt lesz a bevétel. És én azt mondom, hogy természetesen felett. Ibo azt mondta, hogy dehogy, hát alatt. És 90 000 forintért keltek el egyébként, és én nyertem a fogadást, igen, és megbeszéltük, hogy ha én nyerek, ő süt nekem.
0: Akkor én
1: sütök, és hál' Istennek.
0: Igen,
1: én nyertem.
0: Igen, mert tehát, hogyha már a kovászos dolgoknak tartunk. Tehát
1: akkor semmi jót nem nézek ki belőlem. És akkor lényeg az, hogy és meg is rendeltük egymástól, hogy mit kérünk. És
0: én egyszer,
1: igen, mert évekkel ezelőtt kóstoltam a Varga Bélesét, és nagyon ízlett, úgyhogy itt hagylak szeretettel egy hatalmas tányér Varga
0: Bélesét.
1: Nem baj, leveszek még belőle pár szemet, és
0: annyira már viszont ne sokat vegyél le, jó? Mert te itt már...
1: Még jönnek a többiek is, nyugi.
0: Milyen többiek?
1: Hát mit tudom én, itt jönnek, mennek a kollégák, meg szerkesztőségül
0: hát
1: szóval is.
0: Hát senki nem kell feltétlenül mindenki órára kötni, hogy itt...
1: Hogy itt Varga Béles van.
0: Én majd itt ilyen lejjebb egy polcra, vagy annak az íróasztalnak az alsó részére odarakom.
1: Odarakod, persze, azt úgy ért, mint én a kovászommal.
0: Ja, tényleg, elfeledkezünk.
1: Jaj, Levi, na gyere, figyelj, gyere 9:30 után, illetve már el is múlt 9:50, nem, pontosan 9:50 van, na,
0: hoppa.
1: És mivel ma az első hétfő, hogy nincs iskola, kitört a nyári szünet, jöhet a Dolliról, Levi?
0: Hát mi?
1: Vakáció.
0: Persze.
1: Hát ha már egy ilyen hétfőt ülünk, akkor...
0: Tényleg, ez ma történik.
1: Ez ma történik.
0: Annyira.
1: Véget ért pénteken az iskola, a legtöbb helyen szombaton megtartották 43 fokos hőségben a tanévzárókat.
0: Na, erről is lehetne beszélni.
1: És ma már nincs suli, úgyhogy kitartás minden szülőnek, nagyszülőnek és gyermeknek. Strasser Andi búcsúzik, Levi jön.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is...

0: slágereivel.
1: Tagsefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
0: Reklámot hallottatok.

0: A pontos idő 9 óra 35 perc, és június 22-e van, hétfő, ez itt a Paks FM, én pedig Gracza Levente vagyok. Hello mindenkinek, itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan, pálifikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve lesz déltől egyig egy epic best of 30 óránk. Amikor is a 2021-es évből játszunk nektek egy órán keresztül slágereket. Na, de kivel kezdünk most? Hypatonnal, 2025-ben jön az Out of My Head, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Pinket hallhattátok, ez volt a 2023-as Trustful, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes nyári délelőttnek a lendületét. Robin Schulz és Paiso 21 következik az Oh Child 2018-ból.

Taylor Swiftet hallottátok, ez volt a The Fate of Ophelia 2025-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: folytatjuk a Paksefem slágereivel.
1: Paksefem. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya, megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat, és megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarra! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
7: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
8: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
7: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
9: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanár a Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
10: A versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verset kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat, így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
9: Menetrend véleményezésre van lehetőség Györkönyben, tette közzé a település a közösségi oldalán. A Györkönyi Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy akinek van bármilyen igénye, építő jellegű véleménye, az jelezze az önkormányzat felé június 24-én szerdáig.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
9: Gála mérkőzéssel indította a nyári edzőmeccseinek sorát a Paksi FC június 20-án. A zöld-fehérek a Kelen SC-vel csaptak össze, amely fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A meccsen a fehérvári útiak 10-1-re győzték le a vendéglátóikat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 10 óra 3 perc, június 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Tom Grennan kezdi be ezt az órát. 2024-ben jön a Higher, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk lesz egész állónap, forró, de frontmentes idő, kánikulai zivatarok nyitják a hetet, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Sárga figyelmeztetés van ugyanis kiadva zivatarra és hőségre egyaránt. A mai napi csúcshőmérséklet a délután környéken már 34 fok körül fog alakulni, úgyhogy erre készüljetek fel, feltétlenül igazi nyári kánikulában lehet részünk ma is, és úgy tűnik, hogy az következendő napok, az egész hét ebben a szellemben fog lezajlani. Tulajdonképpen folyamatos napsütésben lehet részünk. Holnap 33 fok lesz a max, de lesz az 37, és úgy tűnik, hogy vasárnapra 37 fokot fogunk közelíteni, és a nyári kánikula az ki fog tartani egész héten. A magas UV-B sugárzás értékeire figyeljetek oda, legyen UV-szűrős napszemüveg rajtatok, kalapot, sapkát viseljetek, így védekezzetek a napkáros sugarai ellen. Illetve a kánikula ellen természetesen a legjobb gyógyír a hidratáció. Hidratáljátok magatokat, ígyatok sok vizet, hogy a napközben elvesztett folyadékot pótoljátok.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 30-án 17 órától a Tolnai Művelődési Központban Aut Lászlóné Rózsika festménykiállítása lesz. A meghívón azt írja, hogy szeretettel meghívok minden kedves régi és új ismerősömet, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeket festménykiállításon megnyitójára. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban legközelebb 26-án, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik, utána egy premier következik 18 órától az Univerzum Védelmezői című science fiction kalandfilm, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier a Szürke Zóna című dráma.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

Ellie Goulding-tól Seagal-tól és Elok-tól hallottátok a 2022-es All By Myself című számot, és már megyünk is tovább. Nem törjük meg ennek a verőfényes kánikulában fürdőző júniusi délelőttnek a lendületét. Calvin Harris és Regan Bowman legendás kettőse következik. Lovers in a Past Life, ezt fogjátok hallani 2024-ből.

Ez volt Subbase Monster legendás raga, Csoda Szarvasról című eposza 2007-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Timár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Timár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén eszis főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
4: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk a Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
3: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 8:30-tól 10:30-ig várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pontos idő 11 óra 3 perc, június 22-e van, ti pedig a Paksefemet hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Inna és Rehab kezdi be ezt az órát. 2025-ből fogjátok hallani az I'll Be Waiting-et, de még ebben az órában jelentkezni fogok hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is. Let's go!
1: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

take up every corner of my mind. What you gonna do now? Charlie Puth-tól, Jungkook-tól és BTS-től hallottátok a Left and Right-ot 2022-ből. Nos, június 22-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Paulina, Tamás, Ákos és Albin nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Zara Larsson és Clean Bandit és Symphony, ez következik tőlük 2017-ből.

Ez volt a legendás Clash és a Should I Stay 1994-ből. Nos, még két track következik, egy Disco Lines-tól, egy pedig Benson Boone-tól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán nem mással jövök vissza, mint zenékkel, illetve hamisítatlan pálfikati féle tudósításról az Atomenergetikai Múzeumban a Múzeumok Éjszakája alkalmából történt múzeumi piknikről lesz szó. A szó Disco Lines-é 2025-ben jön a No Broke Boys.

0: slágereivel. Paks FM. Összeköt. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Ötödik alkalommal rendeztek szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a Múzeumok Éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek életre keltek. A különleges esti hangulatot a Shisha Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a bátor vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban. Pálfi Katalin kolléganőnk Pesteritz Rajmunddal, az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnokával beszélgetett.
2: Itt vagyunk a Paksi Atomerőmű Múzeumban, a Múzeumok Éjszakáján. Itt van a Paksi Atomerőmű Tűzoltóságának a tűzoltó autója. Szinte minden városi rendezvényen ott vagytok. Ez egy nagyon nagy lehetőség, és én úgy gondolom, hogy egy nagy érdekesség is itt a lakosság körében. Mit lehet tudni erről a tűzoltó autóról?
3: Hát erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű Tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és ahogy említetted, örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos során. Maga az autó az igazából olyan, mintha egy daru lenne, csak egy emelőkosár van rajta, és tűzoltósági felépítményekkel, illetve szerelvényekkel van ellátva. Egy Renault teherautó alvázon, egy Bronto Skylift 60 méteres felépítmény. Ez a Bronto, ugye ez a Brontosaurus volt, ez egy finn gyártmányú képjármű. A felépítmény, az alváz az meg ehhez lett igazítva, egy Renault alváz.
2: Mennyire van munkában általában ez az autó az év folyamán?
3: Hát hál' Istennek főleg a gyakorlások, ugye ott a különböző lehetséges szituációknak a mentési szituációk begyakorlására van ez az autó használva. Hál' Istennek ugye az atomerőműben éles esetre nagyon ritkán kell használni. Volt már az erőmű történetében, mikor az épület a lokalizációs torony tetejére kellett valamit hűteni, vagy olyan dolgot csinálni, ami ez az emelőkosár kellett, pontosabban az elődje, illetve aki még régebben emlékszik, mikor Pakson a Budapest Bank leégett ott a főutcán, ott is ennek az elődje volt, és segített a tűzoltásban. Van, hiszen egy együttműködési megállapodás keretében a hivatásos tűzoltóságnak is segítünk, mert ez az autó ugye magasabb és magas épületeknél lehetséges, hogy szükség lehet erre az autóra.
2: Egyébként a Paksi Atomerőmű Tűzoltóságának a kötelékében mennyien dolgoztok?
3: Jelen pillanatban 83 fővel vagyunk a tűzoltóságnál, ebből 69 fő az, aki készenléti jellegű munkakörbe, tehát aki 24-48 órás munkarendben, három szolgálati csoportban, 23-an vannak mindegyik csoportban, a többiek vagy ugye a vezetők, vagy ügyintézők, vagy adminisztrációk, vagy egyéb háttértevékenységet végzők.
2: És hát nyilván a műszaki emberek mindenki ért és gyakorlott, és tudja, és ismeri ennek a gyönyörű, szép nagy tűzoltóautónak a technikáját és a műveleteit.
3: Igen.
2: Vagy hogy működik ez?
3: Igen, tehát ismerni ismeri, viszont kezelni csak azok kezelhetik, akik erre az autóra speciális vizsgával rendelkeznek, amit ugye előír egy belügy BMS jogszabály, ugye a képzési rendelet. Tehát attól függetlenül, hogy egy teherautó és a C-s jogosítványa, a kék lámpa használatra jogosító PAV-1 vizsga mellett, nekik kell egy speciális, külön erre az autóra szóló különbözeti vizsgát is letenni egy vizsgabizottság előtt, és megkapják azt a jogosultságot, egy ilyen kezelői könyvben, egy pecsétet, hogy ők a tűzoltóság kötelékében használhatják és jogosultak ennek az autónak a kezelésére. Ez azért nem mindenki, tehát körülbelül a gépjárművezetőink fele, olyan 25 fő, aki jogosult ennek a kezelésére. Természetesen ezek a kollégák, ezek el vannak osztva három csoportba, hogy minden nap legyen olyan szolgálatba, pontosabban ez kettő kezel, és mindig kettő legyen olyan, aki jogosult ezt kezelni.
1: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga a játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadást nézhette meg a közönség, éjszaka a lézershow zárta a napot.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban,

0: Sumpot, hallhattátok, ez volt 2003-ból a Like Glue. Egy kis reklám következik, utána Gabi jön a hír összefoglalóval, és már kezdjük is az Epic Best of 30 óránkat. Ezúttal a 2021-es évből válogattunk nektek egy órán keresztül számokat. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljutatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
5: A versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat. Így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
4: Véget ért a Millió lépés az iskoláért program sorozat tavaszi fordulója, adta hírül a Deák Ferenc általános iskola közösségi oldalán. Az összegyűjtött zöld pontoknak köszönhetően az iskola kisorsolásra került, amivel 250 ezer forintot nyert az intézmény. Menetrend véleményezésre van lehetőség Györkönyben, tette közzé a település a közösségi oldalán. A Györkönyi Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy akinek van bármilyen igénye, építő jellegű véleménye, az jelezze az önkormányzat felé június 24-én szerdáig.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: 12 óra 4 perc van, és ez itt a Best of 30 óra. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót. Mi visszaugrunk 2021-be, és egy órán keresztül ebből az évből fogunk nektek mindenféle műfajú stílusú számot pörgetni. Nézzük csak az első blokkot, ki kezdi. ATB, Topic és A7S. A Your Love 9PM jön, természetesen 2021-ből, utána Benson Boone következik a Ghost Town-nal. A magyarokat elsőként a Blaha Louisiana képviseli, majd a Nemereszt jön tőlük abból az évből. Dua Lipa követi őket a Love Again, Jason Derulo sem maradhat ki, nyilvánvalóan az Acapulcót fogjátok hallani tőle, végül ezt a blokkot Bialex és a Schlepp zárja. 2021-ből jön tőlük a Hullik, de a szó most még ATB, Topic és A7S, Your Love 9PM. 2021-ből let's go!
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.
6: Ha

Biolex és a Schlepptől hallottátok a Hullik című tracket 2021-ből, ugyanis ez itt a Best of 30 óra, ahol egy bizonyos évből választunk nektek slágereket egy órán keresztül, ezúttal éppen a 2021-es év került terítékre. A következő blokkot Kungs kezdi majd, a Never Going Home-ot fogjátok hallani tőle, majd Minnelli következik, a Ram Pam Pam, utána a Compact Disco és a Hősök duója Minden rendben jönnek, Lucas and Steve és Blackstreet kombója következik, utána a No Diggity, Ed Sheeran sem maradhat le a 2021-es esztendőből, Bad Habits, ezt fogjátok tőle hallani, majd ezt a blokkot a Follow the Flow zárja a Tőlem Ne című számával, de a szó most még Kungzé, Never Going Home 2021.

0: Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.
1: You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity. No doubt. Shorty

Ez volt a Follow the Flow és a Tőlem ne 2021-ből, hiszen ebben az órában kizárólag 2021-ből válogatunk nektek egy órán keresztül slágereket, ez ugyanis a Best of 30. Bonnie M. örökérvényű Rasputinját fogjátok hallani Majestic feldolgozásában a következő blogban, Leoni követi őket a Faded Love-val, a Halott pénz jön a Nincsen véletlennel, Gail az ABCDFU-val támad. Majd a YouTube-ból ismert Bono és a gitárosok The Edge összefogása következik Martin Garrix-el, a We Are The People-t fogjátok hallani, egy nagy foci himnuszt 2021-ből, majd a Best of 30 óránkat Eva Max zárja az Every Time I Cry-jal. De a szó most Bonnie M., Majestic feldolgozásában szól a halhatatlan Rasputin.

0: Eva Max-t hallottátok, ez volt a 2021-es Every Time I Cry. Ezzel a 2021-es kalandozásunk a Best of 30 óránkkal véget ért, most Gabi következik a hírekkel, és aztán jövök vissza. Let's go!
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. What you playing?

0: feket.
1: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 22-én hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmat Gabi, lássuk a tartalmat. 10-1-re nyert a Paksi FC a Kelen FC ellen. A Deák Ferenc általános iskola 250 000 forintot nyert. Külön díjas lett az energetikai technikum és kollégium tanulója egy neves versmondó versenyen. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az energetikai technikum és kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
3: A versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat, így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
2: Véget ért a Millió Lépés az iskoláért program sorozat tavaszi fordulója, adta hírül a Deák Ferenc általános iskola közösségi oldalán. Az összegyűjtött zöld pontoknak köszönhetően az iskola kisorsolásra került, amivel 250 000 forintot nyert az intézmény. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az energetikai technikum és kollégium tanulóiból álló zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén ez is főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
4: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk az Unai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
1: Paks FM hírek.
2: Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: A Nagybaroncsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és a Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink. Aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása. Gabonási völgyben egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
2: Baranya István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek. Menetrend véleményezésre van lehetőség Györkönyben, tette közzé a település a közösségi oldalán. A Györkönyi Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy akinek van bármilyen igénye, építő jellegű véleménye, az jelezze az önkormányzat felé június 24-én szerdáig. Közzétette az e-heti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 8:30-11-ig várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e. A tudatos vízhasználat, illetve a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében részleges vízkorlátozás kerül bevezetésre Tengelicen a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. A vízkorlátozás időtartama alatt a medencék feltöltése és este 18 és 22 óra között a település egész területén a locsolási célú vízfelhasználás tilos. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az aszályos időre való tekintettel a vízhálózat stabil működése érdekében a lakosság együttműködése kötelező jellegű, és a felhívás megsértése szankciókat von maga után. Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
0: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
2: Igazgatási szünet miatt június 22 és 26-a között zárva tart Sárszentlőrinc község önkormányzata. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat közösségi oldalán arról is tájékoztat, hogy a települési lakásfenntartási támogatás kifizetésének napja július 2-ára esik.
1: És most sporthírek a Pax FM-en.
2: Gála mérkőzéssel indította a nyári edzőmeccseinek sorát a Paksi FC június 20-án. A zöldfehérek a Kelen SC-vel csaptak össze, amely fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A meccsen a fehérvári útiak 10-1-re győzték le a vendéglátóikat. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paxfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
7: A pontos idő 13 óra 8 perc, június 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már is kezdődik az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a hosszas és informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább. Szia, és David Guetta következik. Először 2025-ben térünk vissza a Best of 30 órán 2021-vel való időutazása után. A Beautiful People-t fogjátok hallani tőlük. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 32 Celsius fok van odakint, gyengén felhős időnk van, néha a napot azért eltakarja egy kis felhő, forró, de frontmentes időnk van, kánikula és zivatarok nyitják a hetet, így foglalja össze az oldalam a várható történéseket, és valóban sárga figyelmeztetés van kiadva, mind zivatarra, mind hőségre. Amúgy ez a 32 fok tűnik a mai napi maxnak, nézzük csak mi várható viszont az elkövetkezendő napokban. Hát ugyanez lesz a szitu, 33 és 35 fok körül fogunk mozogni kedszert a csütörtökön, pinteken már 36 fok lesz, és vasárnap elérjük a 37 fokot is, úgyhogy brutális kánikulánk van egész álló héten. A zavartalan napsütés az holnaptól kezdve totál evidens, egészen a jövő hét közepéig úgy tűnik. A magas UVB sugárzás értékekre pedig figyeljetek oda, UV-szűrős napszemüveg legyen rajtatok feltétlenül, illetve kalappal, sapkával védekezzetek a napkáros sugarai ellen. Illetve, mivel folyamatos kánikula várható most már a nyár által lévő részében, mindenkit arra buzdítok, hogy igyon sok vizet napközben. Igyatok sok vizet, és ezzel pótoljátok a napközben elveszített folyadékot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Aut Lászlóné Rózsika szeretettel meghívja minden kedves régi és új ismerősét, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeket festménykiállítása megnyitójára, amely június 30-án lesz 17 órától a Tolnai Művelődési Központban. Július 24-én este 8 óra 30 perckor az Erzsébet nagy szálloda teraszán szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. A Demjén Ferenc ikonikus slágerei által fémjelzett Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus magyar filmet vetítik. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 26-án, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik, 18 órától egy premier várja a mozi látogatóit, az Univerzum védelmezői című science fiction kalandfilm, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier jön, a Szürke Zóna című dráma.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok.

Alessandra től hallottátok a 2025-ös Toszkána című számot, és már megyünk is tovább, nem törjük meg csak egy pillanatra ennek a füllett nyári délutának a lendületét. Paul McCartney és Michael Jackson halhatatlan Say Say Say-je következik Kygo remixében 2023-ból.

Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól hallhattátok a 2024-es Die with a Smile című számot, és én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, annál inkább, mert Ábi következik, aki egészen 6 óráig fog szórakoztatni titeket. Én Gracza Levente vagyok, és legközelebb szerdán a délelőtti órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnokság a szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló Zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén Eszi is főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
3: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk a Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
2: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 9:30-11 várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 14 óra után járunk, Levitől én veszem át a stúdiót, a mikrofonnál Strasser Ábner, én hozom a jó hangulatot egészen este 6 óráig, és az érdekességeket. Ebben az órában például, hogy tegnap volt a napi forduló, zenében pedig kezdjük egy sírennel.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Kusztoszolt a Never Going Home 2021-ből, a mai nap pedig 2026. június 22-e van, a tegnapi nap folyamán pedig megérkezett a csillagászati nyár, ma pedig már túl is vagyunk az év leghosszabb nappalán. Érdekesek, hogy bár a nyári napforduló sokak számára a nyár csúcspontját jelenti, valójában a legmelegebb hetek még csak most következnek, a nappalok ugyanis innentől kezdve fokozatosan rövidülnek, ezt azonban még jó ideig alig vesszük észre, hiszen esténként továbbra is sokáig világos marad. Június vége egyébként hagyományosan szabadtéri programok, fesztiválok és a nyári kirándulások időszaka. Ilyenkor sokan kezdik tervezni a nyaralást, mások pedig egyszerűen csak igyekeznek minél több időt a szabadban tölteni. Nem véletlenül, hiszen ez az az időszak, amikor a természet szinte teljes pumpájában mutatja magát. Érdemes tehát kihasználni a hosszú nyári estéket, egy sétát, egy beszélgetést a teraszon, vagy akár csak néhány percet a szabad levegőn. Mert bár a nyár még csak most kezdődött el igazán, ezek a hetek mindig gyorsabban elszaladnak, mint gondolnánk. Most jön Zomber és az Undressed.

0: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összeköt.
1: To myself.

Sam Feltől szólt a Use Your Love 2021-ből. Ma június 22-én ünnepli a születésnapját Meryl Streep, akit sokan minden idők egyik legnagyobb színésznőjeként tartanak számon. Pályafutása során rekordszámú Oscar jelölést kapott, és olyan filmekben nyújtott emlékezetes alakítást, mint a Devil Wears Prada, a Mamma Mia vagy a Sophie's Choice. Érdekes, hogy miközben a filmvilág folyamatosan változik, nagyon kevés színész tud évtizedeken át csúcson maradni. Meryl Streep karrierje több mint 50 éve tart, és közben generációk nőttek fel a filmjein. Talán ez az igazi siker mércéje, nem csupán népszerűnek lenni egy időszakban, hanem hosszú évtizedeken keresztül megőrizni a közönség és a szakma elismerését. A születésnapja jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk, vajon melyek azok a filmek, amelyeket bármikor szívesen újra nézünk, mert a jó történetek és a kiemelkedő alakítások éppen olyan időtállóak tudnak lenni, mint a legnagyobb zenék, így nem sokára zenéből pedig jön Jonas Blue és JP Cooper-től a Perfect Strangers.

0: hangereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Monteverest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelő rendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyog mágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
5: Azt mondtad,

Soulwave-től szólt a búcsúzó 2025-ből, így el is búcsúzzunk a 2 órától, 3 óra után pedig jön a Swedish House Mafia. Wait.

Ez a track, amely hivatalosan is elindította a trió új úgynevezett 3.0-ás korszakát. Ez a formáció saját Superman nevű független kiadóján keresztül jelent meg. A dalban hallható vokálokat a Brit Plan B biztosítja, a dalszerelésben és a gyártásban pedig olyan nevek segítenek, mint Fred Again. Így jön a 3 óra sírek után a Wait Song.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljutatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
5: A versenyt, ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye 3 különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat, így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
4: Menetrend véleményezésre van lehetőség Györkönyben, tette közzé a település a közösségi oldalán. A Györkönyi Hivatal arra kéri a lakosságot, hogy akinek van bármilyen igénye, építő jellegű véleménye, az jelezze az önkormányzat felé június 24-én szerdáig.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Gála mérkőzéssel indította a nyári edzőmeccseinek sorát a Paksi FC június 20-án. A zöld-fehérek a Kelen SC-vel csaptak össze, amely fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A meccsen a fehérvári útiak 10-1-re győzték le a vendéglátóikat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most
6: 15 óra 4 percen folytatjuk a slágerekkel, jön a Swedish House Mafia, Waiting So Long, utána pedig elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak ezen a héten a környéken, illetve ilyen melegbe kell egy kicsit fürdeni is, szóval megnézzük, hogy a tavaink és a folyóvizeink hány fokosak.
0: És most egy újabb óra.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 23-án kedden Szekszárd a Babics Mihály Kulturális Központban férjek a Slamasztikában, avagy ártatlanok előadást lehet megnézni. Július 26-án pénteken Pakcson egy este két helyszín tánc. Az Atomtéren bor és fröccs várja a kilátogatóak, és jó hangulat. Zenében itt leszelünk DJ Gekko és DJ Tesh és DJ Cookie is. Június 27-én szombaton Kalocsán Fesztivál lesz Hello Nyár, tanévzáró diák fesztivál, a helyszín a Művelődési Központ udvara és parkolója. Az időpont 14 órától kezdődik. Programok között lesz boxkép, léghoki, twister, mászófal és az estében nyulló zenés nyárindító buli. A résztvevő diákokat friss pattogatott kukoricával várják. A helyszínen büfé is üzemel, a rendezvény ingyenes. Június 30-án Tolnán kiállítás lesz. Aut Lászlóné Rózsika volt MMGEM műszergyári dolgozó. A helyszín a Tolnai Művelődési Központ. Időpont az 17 órától június 30-án.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Bebreg szátószolt az I'm a mess. Most pedig nézzük meg, hogy ilyen melegben a Duna hőmérséklete mennyire meleg, vagy mennyire tud bennünket lehűteni. Dunaújvárosnál 23 Celsius fokot mértek ma, Bajánál pedig 24-et, így nagyjából ezzel kell számolni, Paks környékén is. Kicsit távolabb menjünk Szolnoknál, 25 fokos, de nem a Duna, hanem a Tisza. A Balaton pedig Siófoknál 27 fokos, rettentően melegnek tűnik. Én a hétvégén voltam lent, ezt nem tudom, hogy kint benn mérik, ha egy kicsit besétel az ember csak pár száz métert, ahol már nem bokáig ér a víz, ott már azért hűvösebb is tud lenni a víz, talán valamennyire lehűti az embert. A Velencei tó szintén 27 fokos Agárdnál, és hogy a tengereket nézzük, a Balti tenger 17 fokos Dunksnál, az már egy kicsit jobban hangzik, az lehűti az embert. Az Adria Pulánál 26 fokos, Splitnél pedig 25 fokos. A földközi tenger pedig Malagánál 26 fokos, Korfunál pedig 24. Fekete tenger pedig Burgásznál 23 fokos, a vörös tenger meg, mint a Balaton, nagyon meleg, Akabánál 26 fokos, Hugradánál 27 fokos. És az Atlanti óceán sincs annyira messze, Portónál 17 fokos, szintúgy Lisszabonnál is, Fárónál pedig már 21 fokot mérnek. Ezekkel számoljatok, ez már csak melegebb lehet a nyáron, hogyha nyaralásra készültök. Zenében nem sokára jön Gracie Abrams-től,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. A 61-es főúton Pincei közelében a 44-es kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Balesetről nem számol be az Útinform, maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jövünk és meghallgatjuk a hír összefoglalókat, utána pedig jön Mr. Beltől az It's Not Right, But It's Okay.

0: 2024-es Modern House és Future House zenével folytatjuk a következő órában, aminek az eredetiét Whitney Houston 1998-ban adta ki.
1: Mindjárt folytatjuk! A Paks FM slágereivel!

0: slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Véget ért a Millió Lépés az Iskoláért program sorozat tavaszi fordulója, adta hírül a Deák Ferenc Általános Iskola közösségi oldalán. Az összegyűjtött zöld pontoknak köszönhetően az iskola kisorsolásra került, amivel 250 ezer forintot nyert az intézmény. Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban, Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
5: A Nagybaroncsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és az Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink, aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása, Gabonási völgyben egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
4: Baranya István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek. Igazgatási szünet miatt június 22 és 26-a között zárva tart Sárszentlőrinc község önkormányzata. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel, ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat közösségi oldalán arról is tájékoztat, hogy a települési lakásfenntartási támogatás kifizetésének napja július 2-ára esik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: 16 óra 3 perc van, mindenkinek jó utat hazafelé. Most az iskolában már nem kell menni a gyerekekért, de bevásárolni ilyenkor még lehet, hogy nagy forgalom van. Mindenkinek kitartást, főleg ebben a hőségben. Ebben az órában hozom továbbra is a zenéket, illetve most a focinak szentelem ezt az órát, és a VB-ről fogunk beszélni, és egy kis nosztalgikus hangulat is lesz. Most jöjjön Mr. Beltől az It's Not Right, But It's Okay.
7: És most egy újabb óra

Katy Perrytől szólt a Smile. Ma hajnalban is, tegnap este pedig 3 mérkőzés rendeztek a világbajnokság legutóbbi játéknapján, és a csapatok ezúttal sem maradtak adósak az izgalmakkal. Az első meccs kevésbé, hiszen Belgium és Irán gól nélküli döntetlent játszott egymással, a belgák ugyan többet birtokolták a labdát és többször próbálkoztak kapura lövéssel. Az iráni válogatott azonban végig fegyelmezetten védekezett, így sikerült pontot szereznie az egyik esélyes ellen. Az eredménynek köszönhetően a csoport továbbra is teljesen nyitott maradt. A játéknap talán leglátványosabb összecsapását Uruguay és a Zöldfoki szigetek vívta, akármilyen meglepő. A dél-amerikaiak kétszer is megszerezték a vezetést, de az afrikai csapat mindkétszer vissza tudott kapaszkodni, így végül 2-2-es döntetlen született. A Zöldfoki szigetek ezzel tovább folytatta remek szereplését, és ismét bizonyította, hogy nem véletlenül számít a torna egyik legnagyobb meglepetésének. Az esti program zárásaként Egyiptom 3-1-re legyőzte Új-Zélandot, pedig a mérkőzés elején még az új-zélandiak örülhettek, hiszen megszerezték a vezetést. Az egyiptomiak azonban fokozatosan átvették az irányítást, és 3 góllal válaszoltak. A sikerben ezúttal is fontos szerepet játszott Mohamed Salah, aki vezérként segítette csapatát. A játéknap után tehát Egyiptom pontos győzelmet ünnepeltett, Belgium és Irán megosztozott a pontokon, míg a Zöldfoki szigetek újabb bravúros eredménnyel hívta fel magára a figyelmet a világbajnokságon. Folytatásban pedig jön Eva Maxwell, Loving Yourself.

Enrique Iglesias szólt az El Bano 2018-ból, június 22-e pedig a futballtörténelem egyik legismertebb mérkőzésének évfordulója, így hogy világbajnokság van, nem lehet, hogy elmegyünk ez a nap mellett és ez a hír mellett, hogy 1986-ban ezen a napon találkozott egymással Argentína és Anglia a mexikói világbajnokság negyed döntőjében, és a meccs főszereplője egy bizonyos Diego Maradona volt. A találkozó azért vált legendássá, mert Maradona néhány perc leforgása alatt két olyan gólt szerzett, amelyek örökre bevonultak a futballtörténelembe, de szerintem erre mindenki emlékszik, vagy már hallott róla. Az elsőnél kézzel ütötte a labdát az angol kapuba, amit a játékvezető nem vett észre, és akkoriban mondanom sem kell, hogy a barrendszer még nem élt, és nem is gondoltak rá, hogy valaha lesz. A mérkőzés után Maradona úgy fogalmazott, hogy a találatot részben az ő feje, részben pedig Isten keze szerezte. Innen ered a futball egyik legismertebb kifejezése, az Isten keze. A történet különlegessége azonban az, hogy alig 4 perccel később megszületett a másik gól is. Maradona a saját térfelétől indulva, több angol játékost kicselezve, majd a kapust is elfektetve talált a hálóba. Ezt a találatot sok szakértő a világbajnokság történetének legszebb góljaként emlegetik. Kevés mérkőzés van, amelyet 40 évvel később is annyit emlegetnek, de ezen a meccsen egyszerre született meg a futball egyik legvitatottabb és egyik legzseniálisabb pillanata. Mindkettő ugyanattól az embertől, Diego Maradonától. Futballról most ennyi, térjünk vissza a zenéhez, nem sokára jön Devin.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Egy ambient pop stílusú dal Selena Gomez és a zenei producer Benny Blanco közreműködésével, amely 2025. március 14-én jelent meg. Ez a felvétel a harmadik kislemez a közös I Said I Love You First című stúdióalbumokról. Ezt hallhatjuk az 5 órás hírek után.
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég Toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén ez is főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
5: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk az Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
4: A tudatos vízhasználat, illetve a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében részleges vízkorlátozás kerül bevezetésre Tengelicen a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. A vízkorlátozás időtartama alatt a medencék feltöltése és este 18 és 22 óra között a település egész területén a locsolási célú vízfelhasználás tilos. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az aszályos időre való tekintettel a vízhálózat stabil működése érdekében a lakosság együttműködése kötelező jellegű, és a felhívás megsértése szankciókat von maga után.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
0: 17 óra 3 perc van, ebben az órában is folytatjuk a jó zenékkel, és megnézzük, milyen időjárás lesz a holnapi nap folyamán, illetve itt a nyár, szóval a fesztiválokról is kell egy kicsit beszélni. Maradjatok velem, most jön Selena Gomez és Benny Blanco-tól a Sunset Boulevard.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Kedden délelőtt a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, messze nem annyi, mint az előző napokban. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, napközben pedig 30-35 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Alexa odaírta, szólt a Make Me Feel Better 2015-ből, június 24 és 28-a között pedig ismét megrendezik a Fisinon Orfű Fesztivált a Baranya vármegyei Orfűn, a festői szépségű tavak környezetében. Az esemény az elmúlt közel két évtizedben az egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei fesztivállá vált, és sokan már a nyár hivatalos kezdetének tekintenek rá. A Fisinon Orfű története 2008-ban indult, és azóta évről évre több ezer látogatót vonz. Különössége, hogy elsősorban a magyar zenei életre épít. A fesztiválon rendszeresen fellépnek a hazai alternatív rock, pop és indie színtér meghatározó előadói, miközben a rendezvény megőrizte közvetlen családias hangulatát. Sokan éppen ezért szerették, nem a legnagyobb fesztivál az országban, és nem a nemzetközi sztárfellépőkről szól. Sokkal inkább arról, hogy a zene, a természet és a közösség élmény találkozik egy különleges környezetben. Napközben a tópart, este a koncertek, közben pedig baráti találkozások és nyári élmények várják az érkezőket. A Fisinon Orfű mára jóval több lett egy egyszerű zenéi rendezvénynél, sokak számára egy olyan visszatérő nyári hagyomány, amely minden évben ugyanott, ugyanazzal az érzéssel indítja el a fesztivál szezont. De emellett még rengeteg fesztiválunk lesz ezen a nyáron, ő csak most kezdődik két nap múlva. Zenében meg most nem sokára jön Zaporozec és Blastó a szín.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

0: Választjuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz?

0: a házigazda Sókert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.
2: A nyár jobban szól a Paks FM slágereiben.

0: John.
1: Paulinától szólt az aznap éjjel 2025-ből. Én el is búcsúzom, mindjárt 6 óra, hírek után már nem jövök vissza. Az elmúlt 4 órában Strasser Ábner volt a műsorvezető, holnap ugyanígy 2-től 6-ig én hozom a jó slágereket. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást, sziasztok!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
4: Ezt a versenyt, ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat. Így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
3: Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
5: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötött.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló Zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén Eszis főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
2: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk az Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság. Valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
1: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 9:30-11 várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

több napsütés, még több naptej, és még több nyári sláger a Paks FM-en. Paks FM összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Véget ért a Millió lépés az iskoláért programsorozat tavaszi fordulója, adta hírül a Deák Ferenc Általános Iskola közösségi oldalán. Az összegyűjtött zöld pontoknak köszönhetően az iskola kisorsolásra került, amivel 250 ezer forintot nyert az intézmény. Igazgatási szünet miatt június 22 és 26-a között zárva tart Sárszentlőrinc község önkormányzata. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel, ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat közösségi oldalán arról is tájékoztat, hogy a települési lakásfenntartási támogatás kifizetésének napja július 2-ára esik. Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
2: A Nagybaroncsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és az Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink, aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása, Gabonási völgyben egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
1: Baranya István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Gála mérkőzéssel indította a nyári edzőmeccseinek sorát a Paksi FC június 20-án. A zöld-fehérek a Kelen SC-vel csaptak össze, amely fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A meccsen a fehérvári útiak 10-1-re győzték le a vendéglátóikat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdődik.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival, és vendégünkkel Balla Csaba politológussal. Folytassuk a Fidesz kongresszussal és a Orbán Viktor 10 pontjával, mert hogy felsorolta, hogy szerinte mi vezetett a Fidesz választási vereségéhez, és ő 10 tényezőt nevezett meg. Ezek közül az első, hogy nem volt elég vonzó a választási üzenetük. Itt nyilván adódik a kérdés egy jobboldali politológustól, hogy vajon hogy lehetett az, hogy egy olyan párt, ami 16 éven keresztül vezette ezt az országot, hogy nem tudta belőni megfelelően azt, hogy mi legyen a legfontosabb választási üzenete.
2: Hát feltéve, ha igaz az, amit állított.
1: Hát nyilván.
3: Hát nyilván nem működött, az látszott, mert az eredmény az megmutatta, hogy nem működött. Most az, hogy tudták-e, vagy nem tudták, hogy erről keringenek legendák, hogy volt egy kör, aki tudta azt amúgy, hogy mik a valós közvéleménykutatási adatok, vagy nem tudták, eltitkolták, ez sajnos nem derül ki, de az biztos.
2: Mi a tipped? Mert ezért most már kíváncsi vagyok.
3: Nekem az a tippem, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy nem volt néhány ember a Fidesz vezetésében, aki tudott arról, hogy amúgy hogy a mediának a számai azok igaziak.
2: De mindig keringtek arról is információk, hogy az előző, illetve az azt megelőző kétharmados győzelemnél is voltak, akik már pakoltak. És meg, ők maguk is meglepődtek. Tehát lehet, hogy annyira megszokták, hogy...
3: Hát
2: hogy...
3: 2022-ben én úgy tudom, hogy ott délután 1 órakor kezdtek el nem pakolni.
2: Na, akkor ugyanarról beszélünk.
3: Szóval előtte...
2: Délután 1-kor.
3: Igen, szóval választás napján, ahogy jöttek be mindenféle adatok, mert nyilván ugye terepen kim vannak az aktivisták.
2: Mennyien jöttek szavazni?
3: Igen, jönnek az információk, nyilván ez minden pártnak
2: mosolyognak,
3: vannak
2: ilyen. Nem mosolyognak.
3: Igen. És akkor...
2: Rubatov listán lévő személyek.
3: Hát meg az MSZP-nek a listáján lévő személyek, meg a Tisza listáján lévő személyek.
2: Jó, de a leghíresebb még mindig a Rubatov.
3: Persze, Rubatov. Nyilván.
2: És mi ebben a rádióban
3: meg a legjobban működő.
2: Mi ebben a rádióban egyébként is szeretjük a Kuvatov nevét mondogatni.
1: Főleg hát a foci kapcsán.
2: Hát azért. Hát ugye a Paks is a Ferencváros.
3: Tisztában vagyok vele, hogy van egy kis konfliktus.
2: Tehát ezért mondtam hangosabban. Na mondja csak.
3: De, és akkor ott délután jöttek olyan üzenetek lefelé a vidéki választókeretbe, hogy nyugalom, jók leszünk, meg lesz, sima lesz. Most vasárnap, illetve április 12-én vasárnap, akkor is ugyanezek az üzenetek jöttek, hogy rendben vagyunk, a fideszes szavazók mennek el nagy számban szavazni, vidéken tarolás lesz minden, hát aztán megláttuk, hogy nem így történt, hanem a fordítottja. Nem mondom, hogy szándékosan vezették félre a hátországot, De nagyon csodálkoznék azon, hogyha nem lettek volna olyan gondolkodó emberek a Fidesznek a legfelső vezetésében, akik tudták értelmezni a mediának a közvéleménykutatásait.
1: Egyébként én ezzel tudok azonosulni, valószínűleg azért valaki csak látott a pályán, már csak azért is, mert egyébként Orbán Viktorra pont azt szokták mindig mondani, hogy mindig 2-vel előrébb jár másokhoz képest, tehát úgy meglepődnék rajta, és egyébként még ezt alá is írom, mert szerintem egyébként tényleg nagyon jó stratégiai érzéke, taktikai érzéke van a fickónak, és nagyon fel...
2: Nézed a VB-t?
1: Nem.
2: Egy bizonyos Luka Modric hozta össze az első 11-est, aki látott a pályán, előre lát a pályán, de 40 éves. Úgy néz ki, hogy valami mégis történik az idővel.
3: Nem látott, és azt nem látta.
2: Na, de ez az. Pedig ő érezte korábban is, csak azért akartam mondani, hogy lehet, hogy az idő néha nem.
3: Rugott a labdáért a saját 16-osán belül, és látszott az arcán, hogy nem látja, hogy jön a másik játékos, akibe bele fog rugni.
2: Uh-huh. És ha valaki nem tudná, Modric jobb focista, mint Messi meg Ronaldo.
1: Jó, igen, és most nem értem a párhuzamot, ne haragudj.
2: Hát, hogy a korral elveszítesz bizonyos dolgokat, vagy megszokod, hogy mindig bejön az, amit érzel.
1: Ja, értelek, jó, így értem.
2: Most foci hasonlatból jöttünk egy foci hasonlatba, hogy sajnos a kor lehet, hogy számít.
1: Jó, értem, hát lehetséges, nem tudom, de mindegy, de hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy jó, most akkor ezzel felmentetted Orbán Viktort, nem?
2: Nem, azt mondtam, hogy lehet, hogy ezen el kell gondolkodnunk mindannyiunknak, hogy bekalkuláljuk az időt is.
1: Jó, oké. Oké. Na mindegy, de akkor a lényeg, szóval, hogy ezt én ezzel így nagyjából egyet is tudok érteni, tehát nem volt elég vonzó a választási üzenet, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, most tulajdonképpen erről is beszéltünk, igen, hogy ez téves volt a részvételre vonatkozó előrejelzésük. Na de itt ugye a közvéleménykutatók az érdekesek, hogy hogy lehet az, hogy egy közvéleménykutató, aki végzi a munkáját elméletileg a szakma szabályai szerint, hogy ennyire benézi.
2: Hát nem mindegyik, de volt.
1: Nem mindegyik, igen, de most...
3: Azért, mert volt egy vita, egy ilyen kerekasztal közvéleménykutatók között...
2: Előtte vagy
3: ahol előtte. És ott a Mráz Ágoston ott próbálta elmagyarázni, hogy ő nekik mi a metodikájuk, hogy hogyan azonosítják be azokat a szerintük Fidesz szavazókat, akik nem mondják el, hogy Fidesz szavazók, de mégis minden keresztkérdésre jobboldaliként válaszolnak.
2: Hát jó, csak azt nem kérdezték meg, hogy hogy állnak mondjuk a luxizáshoz.
3: Hát meg a probléma, igen, pont az volt, hogy ők beazonosították, hogy na, ez akkor oké, jobboldali, konzervatív értékeket val, akkor biztos, hogy fideszes. De hát nem lett az, mert látszott a számokból az, hogy azért egy jó 350 ezer, amúgy előtte lehet, hogy 22-ben, 18-ban a Fideszre szavaztak, de most 26-ban Tiszára mentek el szavazni. És ezt a választói kört nem tudták beazonosítani, hanem a Fideszhez sorolták be ezeket a szavazókat.
1: Aha, tehát akkor igazából a módszertannal volt a probléma a közvéleménykutatóban.
3: Ott valószínűleg ott volt egy ilyen módszertani probléma, igen.
1: Oké, akkor a következő ugye az, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, és itt idézném Orbán Viktort, aki az Indexnek adott interjúban a következőt mondta. A munkát elvégeztük, nem a mi mozgósítási rendszerünkkel volt a baj, hanem itt egy újítás történt, a digitális mozgósítás újítása megjelent a magyar politikában, és mi nem voltunk innovatívak. Az ellenfél az újítások tekintetében előrébb jár, mint mi. Most itt a kérdés az, hogy nem voltak elég innovatívak, vagy igazából minden eszköze megvolt a Fidesznek az ellenféllel szemben, hogy a digitális térben is taroljon, csak a magyar társadalom nem kért abból a tartalomból, amit a Fidesz ajánlott, vagy amit feltett.
3: Én ezt ketté választanám, mert szerintem az offline mozgósításban is agyonverték a Fideszt a tiszások. Mert a Tóth Péternek volt egy interjúja a Telexben, vagy a Partizánban, nem is emlékszem pontosan, és ott elmondta, hogy 2025-ben a tiszás aktivisták minden településen megjelentek legalább 9-10 alkalommal személyesen. A Fidesz 2025-ben egyetlen egy aláírás gyűjtési akciót csinált októbertől, szeptember közepétől karácsonyig. Az, ami azt jelenti, hogy egyszer, esetleg kétszer lejárták az összes települést, ahol eljutottak. Azért ez irtózatos nagy különbség.
2: És a 700 település, amit ugye még Varsóban is említettek. Én azt gondolom, hogy a Fidesz nem végezte el azt a munkát, amit a korábbi időszakban elvégzett.
1: Tehát
2: illetve inkább
1: volt.
2: Azt mondom, hogy későn kezdte el azt csinálni, de akkor már le volt maradva, akkor már nem lehetett behozni.
1: De ez elbizakodottság volt, hogy mi tehát négyszer behúztuk, most is be fogjuk húzni, vagy...
3: Szerintem ez
2: Luka Modrić.
3: Ment. Rutinból mentek. Rutinból működött az egész történet. Ugyanúgy épült fel, mint a 22-es kampány.
2: Aha. Hát meg lehet, hogy úgy jártak, mint a Hofi Malacai. Tehát, hogy bíztak, hogy a helyi polgármesterek, stb. Kézben tartják a helyzetet, és akkor lementek, megkérdezték, hogy Józsi bácsi hány malac lesz. Hát nem tudom, ugye, ismeritek a sztorit, és ott mindig mindenki beblöfölte, hogy békén hagyják, miközben esetleg már érezte, hogy gáz van, és fölfele meg mentek a sikerjelentések, és akkor a végén Rákosi elvtárs kiállt, és mondta, hogy ugye amikor 10-et ellett a disznó, egyébként 14-et vállaltunk, hogy 10-et exportálunk, 4-et megeszünk. Tehát lehet, hogy itt így, ők is így voltak a végén.
1: Jól van. Na menjünk tovább. Akkor a következő, meg szintén nagyon érdekes mondás, nem volt válaszuk a korrupciós vádakra és a gyűlöletkampányra, és itt megint Orbán Viktort idézem az Indexes interjúból. A velünk szembeni korrupciós vádakra nem adtunk pontos választ. Bűnözők támogatják a Tiszát, velünk kapcsolatos dolgok pedig sejtetések. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó rendben van, Hankó Balázs világos válaszokat adott, 60 pusztai egy műbalhé, a Matolcsi féle ügy pedig egy hatósági ügy, az eljárások megindultak a Fidesz kormány idején, majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Szóval nincs itt semmi látnivaló, tulajdonképpen Orbán Viktor ezt mondta ebben az interjúban, holott azért nyilván joggal teszi fel a kérdést az ember, és volt is egy ilyen videó a kampány alatt, amikor a Lázár Jánosnak az egyik ilyen Lázár infóján egy idős hölgy tette fel azt a kérdést, hogy tegye fel a kezét az jelenlévők közül, akinek nem tudom 40x ingatlana van. Igen, és azért így az ember végig gondolva azt, hogy Lázár János milyen politikai utat járt be, meg milyen karrierutat járt be, hát azért úgy minimum felteszi a kérdést, hogy ez hogy sikerült összehozni, még akkor is, ha alapvetően egy jó anyagi körülmények közül jövő családból származik, ami kétségtelen.
2: Az a baj, hogy nem 47 kicsi zárt kert 1450 négyzetméterrel.
1: Ja.
2: Abból össze lehet hozni
1: abból
2: egyébként.
1: Abból össze, igen,
2: ahogy
1: az igaz.
2: Hívták az LMP-s politikust, ő neki azt hiszem így volt meg 40 hektárja. Ilyen 1500, aki vidéki volt a...
3: Sallai Róbert Benedekre gondolsz.
1: Hát nem tudom, na mindegy, Csabihoz fordulok most.
3: Hát a Tiszának most minden lehetősége megvan, hogy tiszta vizet öntsön ezekbe a kérdésekben a pohárba.
2: Biztos.
3: Szerintem igen.
2: Van erre kulturális igény?
3: Kulturális igény biztos, hogy van a Tisza szavazók irányából.
2: Igen, de kulturális nincsen.
3: Hát?
1: Na várjál, most miért ezt, most miért választott szét?
2: Azért, mert akik abban vannak, hogy lopott és ez nem lehet becsületes, az is szeretné ezt hinni, és nem akar vele azonosulni, hogy esetleg kiderüljön, hogy lehet, mert akkor még balekabbnak érezi magát. Tehát a mi kultúránk azért így működik. Tehát az illúzió sokkal fontosabb, mint hogy igaza, tehát hogy legyen egy bizonyosságunk, és legyen egy elszámolás.
3: Szóval akkor lehet, hogy ez a legjobb, hogyha nem derül neki, hanem csak lebegne tovább?
2: Bocsánat, én azt gondolom, hogy a magyar népének erről szól.
3: Bocsánat, hogy én kérdeztem
1: csak. Nyugodtan, ez egy ilyen műsor.
2: Bocsánat. Lehet.

0: Rogán Antal, mint feltaláló. Nyilván ezeket csújkolni fogják. Hát meglátjuk, hogy a vagyon visszaszerzési hivatalnak lesznek-e ilyen jogosítványai, és hogy ők jutnak-e valamire, mert amúgy az országnak érdeke szerintem, amúgy a Fidesznek is érdeke az, hogy tisztázódjanak ezek a kérdések.
1: Igen, én egyébként e tekintetben... Na mondjad, Tamás.
2: Hát nem, éppen ezt mondtam, hogy sajnos nem látom ezt, hanem egyszerűen, hogy minél nagyobb legyen a köd. Uh-huh. És hogy minél, és az a baj, hogy mi néplélekileg nem akarunk találkozni a valósággal sokszor. Nekem ez a bajom, mert abból kéne utána felelősséget vállalni nekem és mindenkinek, hogy a saját helyünkön jobban menjünk és dolgozzunk.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Mindig Orbán Viktor 10 pontjánál tartunk, és az előzőre még reflektálva, amit Csabi mondott, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy nem volt válasz a Fidesznek a korrupciós vádakra és a gyűlölet kampányra, és itt ugye Lázár Jánossal kapcsolatban beszéltünk. Én azért azt szeretném leszögezni, hogy nekem az, hogy valakinek vagyona van, az egyáltalán nem egy ilyen gyűlöletes dolog. Tehát
2: hát
1: legyen...
2: azért időnként kijön belőle a Csegevara, maradjunk ennyibe. Tehát azért szoktunk erről vitatkozni, mi magánbeszélgetésekben.
1: Van egy szintje egyébként az egyenlőtlenségeknek, ez tény, amire azt mondom, hogy az, amikor egy családnak 6000 milliárd dollárja van egy bankszámlán, míg egy magyar költségvetés összköltség. Nincs ennyi, szóval azért...
2: Ezt ha bejelentenéd, hogy ki durván... volt ez, akkor örülnék neki, mert ezért ilyet nem ismerek, legfeljebb családot.
1: Nem magyar.
2: Hát a 6000 milliárdosok, mert most ugye a világ leggazdagabb ember, a Musk tart billió dollárnál, tehát 1000 milliárdnál.
1: Jó, lépjünk dollárnál. Tovább most ez. De nem is ez a lényeg. Szóval az, hogy vannak olyan különbségek, amire tényleg azt mondom, hogy nem oké, egyébként erre akár ez alá akár még egy Musk is szerintem beletartozhat, tudom neked erre teljesen más a véleményed, de nem ez a lényeg, hanem az,
2: már.
1: hogy miből gazdagodik. Tehát az a kérdés, hogy miből gazdagodik, és miből lesz annyi mindene. Mert hogyha piacon szerzi, mint ahogy látjuk, hogy most a tiszás politikusoknak is a vagyonnyilatkozatában bődületes összegek vannak. Tehát ilyen 100 millió forint van valakinek befektetésekben, vagy milliárdok. Tehát, hogy ezt ugye az átlag magyar szemével persze rögtön az irítség jön ugye a legtöbb esetben, hogy mi az, hogy de ha ő azt a piacon szerezte, ezt a pénzt már úgy a piacon, hogy nem állami közbeszerzésekből, ami irányított adott esetben irányított közbeszerzés, az tök oké. Okay. De
2: te a hazaárulást nem tudod külön szenni a piactól.
1: Mit
2: mert ugye itt lebegt. Hát azért itt nagyon sokan lebegtették, hogy a bizonyos vagyonok abból keletkeztek, hogy elárulta a hazáját. Olyan multinacionális cégek érdekeit szolgálta ki, akik kizsebelték az országot. Hát van ilyen narratíva, nem? Ne nézzetek
1: van,
2: így rám.
1: Van, egyébként kétségtelen.
2: Most én így meg vagyok fogva, hogy így néztek rám, mint hogyha én ezeket mind megvizsgálom, én komolyan veszem az ilyen narratívákat, és végig gondolom. Jó, és valamikor jót kuncogok a végén. Jó,
1: egyébként eljuthatunk egy olyan pontra tényleg, hogyha mindent átvizsgálunk, hogy valójában az vajon korrekte egyébként, hogyha tényleg mondjuk a világ lakossága, mit tudom én, ezeknek a cégeknek a hát, hogy mondjam, uralma alatt senyved, és hogy akkor azoknak a vezetőit, hogy ítéljük meg, de most ezt függetlenítsük, mert szerintem a Fidesz kongresszus szempontjából az a lényeges, hogy Orbán Viktor ugye az Indexes interjúban is még ugye azt állította, hogy minden rendben, itt nincs semmi látnivaló, és valahogy nem találkozott ez valóban az embereknek a megélésével, amit...
2: Hát olyan pehje van, hogy a legjobb haverja például nem egy kommunikációs zseni. Lehet, hogy egyébként egy üzleti zseni, de a szavak nem az ő asztala. Ilyen létezik.
3: És nem matematikus.
2: Tehát nem matematikus, ilyen létezik. Hát most ezzel...
1: Én sem vagyok matematikus, látod?
2: Most érted, ez az ő kifejezett pehje, hogy ahelyett, hogy például egy ilyen, nem tudom én... gyorsan akartam mondani a valamelyik, mondjuk a Bolyár Gábor, aki baromiért szépen és jól beszél. Ha most így tudna beszélni a Lölő, mindenki elhinné róla, pedig csak egyszerűen diszlexiás papírt kéne neki kiállítani.
1: Na jó, menjünk tovább szerintem. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtünk, ugye ezt már egy kicsit pedzegettük. Elbukták a fiatalok figyelméért folytatott versenyt, amit személyes kudarcnak is tekint. A fiatalok durván elutasították a személyét és a programját, és itt szintén az Indexről, az Indexes interjúból hagy idézzek. Ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy a mi vállalásunk az volt, hogy nagyon veszélyes helyzetben van a világ, Európa és Magyarország is. Mi a veszélyek mellett, tehát azt mondtuk, hogy meg tudjuk védeni, amit már elértünk, de az emberek, különösen a fiatalok ennél többre vágytak, és az ellenfelünk ezt kielégítette, és itt tette ugye azt is hozzá, hogy összeszámoltatta, hogy 1200 ígéret hangzott el a Tisza részéről a kampányban, amit vagy meg tudnak valósítani, vagy nem, lehet, hogy nálunk, ahogy fogalmazott Orbán Viktor, ügyesebbek, és akkor legyen így, mert akkor sikeres lesz az ország, de hogy ő felelősen tulajdonképpen nem tudta azt vállalni, amit a Tisza ebben az 1200 ígéretben, és igazából itt nekem az...
2: Elég volt a korábbi évekből egy ígéret, hogy 30-ra utolérjük Ausztriát.
1: Igen.
2: Tehát nem kell többet ígérni szerintem.
1: Oké, viszont ugye...
3: Nagyon itt... sok realitása mondjuk, de...
1: Jó, de hogy igazából az a kérdésem, hogy itt, hogy például ugye ez az egész, ami tartalomként kínálva volt, és az a veszély, ami veszélyes a világ, veszélyes a körülöttünk lévő világ, és bármilyen, tehát háború lehet, stb., hogy ez valós volt, vagy igazából egy színjáték, és ez a választásokat követően ugye hirtelen megszűnt a köztévén is, és mindenhol gyakorlatilag a háborús veszély.
3: Én egy kicsit messzebb mennék vissza az időbe. Alapvetően a digitális térben a tartalomgyártás maga, hogy felülről vezérelten hozták létre tehát ebből is a megafonnal kezdődött, ugye, hogy a tartalomgyártás meg az influencereket felülről irányítottan próbálták meg fölépíteni, ez nem működik. Meg kell nézni, hogy akik a Tisza mellett álltak ki a kampányban, az az összes kőkemény, izzadságos melóval szedte össze hiteles tartalmak gyártásával a követőit.
2: Bocsánat, tegyük hozzá, és lopott vissza a Facebooktól, meg a YouTube-tól magyar emberek pénzét, amit reklámokra költöttek.
3: Tehát a Megafon?
2: Patrióták. Nem! Az influencerek, mondjuk úgy, hogy a Tiszás influencerek.
3: Igen, szóval visszakerült hozzájuk az a pénz, amit elköltöttek a Megafonra nagyjából, igen. Ez így összeér a kettő, de tényleg az, hogy ha valami alulról szerveződik és hiteles, akkor lehet, hogy 3 évvel előtte ő még semmilyen politikai tartalomról nem beszélt. De most a 100 000 követőjének ő hitelesen tudta azt mondani, hogy most vagy soha, menjetek és szavazzatok a Tiszára.
2: Hát nem, azért legyünk őszinték, itt mindenki arra szavazott, hogy kire ne. Tehát a magyar még mindig protest szavazó volt, tehát itt én sokkal éresebbnek éreztem egyébként az ő részükről is azt, hogy kevésbé volt Tisza kiállás, mint az, hogy azt, amiben mi hiszünk, azt a Fidesz veszélyezteti.
3: Hát igen, bizonyos szempontból.
2: Én
3: igen.
2: Azt gondolom, mert előbb kezdték a Fidesz szídni, már, hogy mondjam, bizonyos szempontból.
3: A nagy kiállások azok ott, amikor Magyar Péter már a Partizánban, például ott van a Molnár Áron és a Noár mozgalom, az már bőven 2018 óta nyomult, fölépítették.
2: Igen,
3: és most ért a csúcsra.
2: Ez igaz, de mondjuk egy Bödöcs még az utolsó pillanatban is azt mondta, hogy Magyar Pétert szídni, az körülbelül olyan, ő sincsen túlságosan megelégedve vele, mint hogyha ég a házad, tehát nem azt mondta, hogy választhatok egy még nagyobb házat, amelyik még szebb, ég a házad, és akkor nem tetszik a tűzoltó, hogy nem elég sármos, én így értettem azt, hogy nem az volt a példa, hogy ígért egy nagyobb házat, hanem azt mondta, hogy ég a házam most, és hogy van esély, hogy nem égek benne.
3: Igen, értem.
2: De bocsánat csak. Visszatérve egy fél pillanatra melyik sztorit akartam itt most írtam mondani, azt hiszem ebbe belesültem, úgyhogy mehetünk tovább.
1: Jó, akkor menjünk. Valami benned ragadt itt ennek a...
3: Digitális tér?
1: Igen, meg a tartalom, amit kínáltatok. Nem, Tamás, most te nem.
3: Hát a tartalom, most az, hogy amúgy a nemzetközi világ, gazdasági helyzet, a nemzetközi politikai helyzet az egy turbulens időszakát éli, tényleg egy veszélyesebb hely most a világ, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt
2: vagy
3: volt.
2: Vagy akár csak 5 évvel a háború előtt mondjuk.
1: Szóval rendeleti kormányzásra például, tehát annyira veszélyes volt ez a világ, hogy rendeleti kormányzást kellett éveken keresztül.
2: Az a marketing része volt arra, hogy azért veszélyes a világ, és egyébként szülőként, ha szabad ezt mondani, én ugyanígy viselkedem, vagy viselkednék, mint ahogy a miniszterelnök tette, csak ez nekem lemondásokkal jár a család részére, nem pedig bebiztosítom a családot arra, hogy legyen egy bunkerünk, ha jön az atomtámadás. Tehát én értem, hogy ő úgy gondolja, és lehet, hogy igaza is van, hogy genetikailag a magyar társadalom lefölözése az, hogyha az ő családja túlmentjük, és ez a magyarság további élését a legjobban garantálja, de azért tehát erre is egy versenytárgyalásnak jobban örültem volna.
1: Hát jó, szerintem sokan, de akkor a lényeg az az, hogy tulajdonképpen abban volt ráció, hogy azért tényleg olyan világot élünk, ahol egyik pillanatról a másikra tényleg nagyot változhat akár a nemzetközi politika, és ez mondjuk így egy ilyen kis ország szintjén, mint Magyarország lehet hát veszélyes. Na.
3: Hát igen, például most a kőolaj árát nézzük, hogy,
2: hát a hormuzi szorús,
3: hogy egyik nap a hormuzi szorús lezárják, akkor főmegy 20 dollárral, akkor itthon megnő 50 forinttal az üzemanyag.
2: Jó, hát minden idők legnagyobb tőzsde spekuláns a Amerika elnöke.
1: Jó, igen, bocsánat, a Csabit szeretném hallani, mert nem fejezte be a mondatot.
3: Ha pedig ugye megnyitják a hormuzi szorost, akkor meg ugye az üzemanyag ára, hát a kőolajára esik, és Magyarországon csökken az üzemanyag ára. Uh-huh, és ez egy-két napos eltérésekkel már megtörténik.
2: Tehát a magyaroknak befektetési tanácsokat adtunk, amikor Trump kiáll, hogy háborúzunk tovább, akkor venni kell az olajat, majd utána, amikor gyorsan eladni, tehát ezt mindig jól kell tudni, és észreveszünk, hogy 20 dollárokat megy föl lefele, de egyébként én a fiatalok kapcsán, mert ugye itt a fiatalok szóba kerültek, arról kíváncsi lennék a véleményedre.
3: Ezt fiatalokat egyáltalán nem ért el a
2: igen, de miért
3: miniszterelnök.
2: Nem? És nem is tudom, hogy nem is tudom. Okos, mitől lettek? Hát olyan arányban mentek el a fiatalok választani, ami még soha Magyarországon.
3: Hát ez igazából szerintem az örök lázadás a fiataloktól.
2: Na de a következő, hogy 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, vagy 90-ben,
3: négy évvel ezelőtt is elmentek.
2: Nem ilyen számra.
3: Hát nem volt, ami megmozgatja őket. Nem volt, azért a Márki-Zay Péterék nem voltak egy olyan
2: de a politika, de most továbbra is abban gondolkodom, hogy nem a Tisza nyert, hanem Orbánék voltak, elutasítottak, és azért mentek el a fiatalok, mert veszélyesnek érezték azt a helyzetet, hogy mondjuk nem mehetnek el nyugatra bármikor, ha mondjuk Orbánék bezárják az országot.
3: Szerintem nem feltétlenül ez határozta meg azt, hogy a fiatalok kire szavaztak. Én azt gondolom, hogy ez már ilyen szexiség kérdése volt. Szóval a fideszesnek már nem volt szexi lenni, és Tiszásnak meg az volt. Uh-huh. De sikkes lett. Hát ott volt például 25-ben nyáron, ugye végig mocskos fideszezték az összes fesztiválon a fiatalok.
2: Uh-huh. De és ez, ennyi? De most, hogyha ez logikus, amit, tehát akkor ez majdnem, hogy irányítottnak tűnik számodra.
3: Hogy?
2: Hát, mert az, hogy mocskos Fidesz, az nem az, hogy Magyar Péter, Magyar Péter. Tehát, hogy mégiscsak az elutasítás volt a lényeg, nem pedig az, hogy találtunk valamit.
3: Hát, de a kettő együtt működött csak.
2: Ja, értem, tehát...
3: Okay. A Magyar Péter nélkül, meg a Tisza nélkül nem... Ugye pont a 4 évvel ezelőttre visszanézünk, akkor ott is egy volt az egy ellen.
2: De még talán jobban érezték a gazdaságot az emberek akkor, nem?
3: Nyilván igen, ez is közrejátszott benne. Nagyon sok rétegű volt ez, de mondom, én szerintem a fiataloknál egyértelmű volt, hogy egy, elutasítják a, uh-huh, a Fidesz rendszerét, illetve Orbán Viktor, és szexi lett a Tisza.
1: Egyébként kifejezetten nekem az a benyomásom, hogy egy kicsit abba futott bele most a Fidesz és Orbán Viktor is a maga 63 évével, mint 89-90-ben az előző rendszer, hogy jöttek a fiatalok, ugye Orbán Viktorék, és akkor meg már az a rendszer nem volt igazából annyira elfogadható, meg egyáltalán, és most tulajdonképpen ez megtörtént csak 30 pár évvel később.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paksefe. Amen.

0: Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszaérkeztünk Strasser Tamással, illetve Balla Csabával, politológussal, aki a vendégünk a mai napon, és még mindig egy picit maradunk Orbán Viktor 10 pontjánál, ugye a kongresszuson elmondta, hogy 10 dolog miatt bukott meg a Fidesz ezen a választáson, és a következő pont, amiről még nem beszéltünk, az a külföldi algoritmusok, amelyek a kormányváltást szolgálták, szerinte. Te ezt hogy látod igazából? Ugye most van itt egy átalakítása ugye a plakátpiacnak is, tehát hogy ez a kettő összefügg, és egyébként valóban az van, hogy az algoritmusok kezébe volt ez a választás, vagy ez nem így van? Már egyszer utaltál rá, hogy a kampányban egyébként...
2: Én hiszek a hagyományos módszerekbe, szerintem annál nincsen fontosabb, hogy a politikai pártok a választópolgárokhoz közvetlenül személyesen jussanak el. Nyilván az kiegészíti ez a digitális világ, meg esetleg felerősít bizonyos üzeneteket. Az algoritmus az amúgy igen, az tényszerű, hogy el tudja dönteni azt, hogy mi az a tartalom, amit felerősít, és mi az a tartalom, amit visszavesz. Uh-huh. És nekem van olyan ismerősöm, akinek tudom azt, hogy a választás napján így lőtt ki az elérése, mint egy, nem tudom, egy hegy, és előtte pedig ilyen minimális eléréseket produkált.
1: Én az az érdekes most, amit mondasz, mert ha én visszagondolok a kampányra, nekem napi szinten rengeteg fideszes videó, vagy fideszes kampányvideó jött velem szembe. Az más kérdés, hogy mennyire voltam fogékony ezekre a háborús üzenetekre meg egyáltalán, de hogy én nem éreztem azt, hogy az algoritmus lekorlátozná a fideszes posztokat, de lehet, hogy egyébként ez csak nálam volt.
3: Nálam is így volt.
1: Nálad,
3: sőt, ma is így van, még többet kapok.
1: Igen?
3: A Fideszest kapom egyébként, talán azon csodálkozom, hogy milyen, de engem érdekel, tehát nem szeretnék hülyén meghalni. Tehát, hogyha valaki olyat ír, akkor legalább van, mint én el szoktam olvasni, becsület szó.
1: Jó, most az jutott eszembe, hogy azért ezek elég nagy ambíciók, vagy hogy mondjam.
3: Hát jó, hát nem akkor tartalmás fog engem megdolgozni, mert a logikai bukfenc, na mindegy, tehát most...
1: Jó, oké, okay, de
3: az írói munkássága se egy, na mindegy, tehát most oké.
1: Okay. Jó, tudjuk, nem értesz vele egyet. Na jó, szóval visszatérve Csabihoz.
2: Igen. Szóval, igen, az a baj az algoritmusra, hogy amúgy nem tudjuk, hogy dolgozik. Senki nem tudja, hogy dolgozik.
1: De ugye Torockai László is mindig erre hivatkozik, hogy ő ott le volt tiltva.
2: Hát ő le van tiltva.
1: Ami egyébként valahol tény, hogy mivel nagyon sokan, és ezt mi a rádiónál is érzékeljük, hogy sokan tájékozódnak a közösségi médiából, ezért az tény, hogy egy hátrány valakinek, ha nincsen fönt. De ha fönt van, akkor is bele tudnak nyúlni ebbe?
2: Persze, a Facebook eldönti maga, hogy az adott tartalmat azt mennyi embernek mutatja meg. Ismerőseid közül, vagy a lájkolókon kívül, a saját kedvelőiden kívül másoknak is esetleg megmutatja szélesebb rétegnek. Uh-huh. Például amúgy átvette ugye vannak a Facebook Reels videók, és az átvette a TikToknak az algoritmusát, és iszonyatos eléréseket produkálnak a Reels videók.
3: Na jó, de hát ugye itt két külön logika mellett működő cégről van szó. Már most az üzleti részt leszámít, az egyik kínai, a másik amerikai.
2: Igen.
3: Hát mások az érdekei.
2: Profitra mennek.
3: De pont az az érdekes, hogy amikor arról beszélünk, hogy algoritmus, akkor mindig azt mondjuk, hogy a profiton túl az is érdekli őket, hogy velük szemben barátságos legyen az, akinek tolják a szekerét.
1: Jó, szerintem ne menjünk el ebbe az irányba, mert ez most a témánk szempontjából nagyon már tévútra visz, és nagyon kevés időnk van. Bocs, Tamás, hogy most itt
3: ezt megszoktam, most úgy csinálsz, mint hogyha ez a bocsátkérés megint nem nekem szólt, hanem neki, hogy kultúrembernek tűnjél. Ha Józsi lenne itt, akkor egyszerűen csak lehúznád a potit.
1: Ez így van. Na jó, szóval tényleg viccet félretem, ne haragudj, Tamás, de erről lépjünk tovább, mert hogy még vissza van három pontunk, amiről nem beszéltünk, és még annyi kérdést azért, ami szerintem sokkal relevánsabb, föl szeretnék tenni, hogy egyébként a plakátpiac átalakítása, ami nyilván érinti a Fideszt, hiszen az óriás plakátoknak a nagy része Fideszhez közeli emberek kezébe volt, hogy szerinted ez most igazából a Fidesz ellentett, megint csak egy ilyen a kampány ellentett dolog, vagy valóban arról szól, amit kommunikáltak, hogy hát a látkép, meg a városkép, meg a nem tudom én.
2: Én azt gondolom, hogy az mindig szubjektív, szóval az, hogy most kinek tetszik egy plakát, meg kinek nem tetszik, és most nem politikai plakátról beszélek, az abszolút szubjektív. Én nem szeretem ezt az ízlésrendőrség hozzáállását egyik pártnak sem.
3: A Fidesz is így csinálta, én ugye benne vagyok a plakát bizniszben, tehát Fidesz is mindig a látképre hivatkozva alakította át, és hirtelen egészen megváltozott a tulajdonosi struktúra.
1: A struktúra és a látkép ugyanaz maradt.
3: Igen.
2: Az ízlésrendőrséget játszik a valamelyik politikai hatalom, akkor az valószínűleg annak van egy mögöttes gazdaság.
3: Egyébként sokan panaszkodnak érte, tehát az átlag emberek közül, hogy a képébe tolja, nem tudom.
1: Igen. Na, akkor még három pont van. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús üzeneteket, illetve a háború és a brüsszeli szankció blokkolták a gazdaság teljesítményét. Nem tett vállalhatatlan szociális és gazdasági vállalásokat. Bezeg a Tisza, igen, erről az utóbbiról már beszéltünk, viszont akkor a háborús pontokról még beszéljünk, kérlek.
2: Hát nyilván van köze ahhoz, hogy nem volt gazdasági növekedés Magyarországon, az, hogy az uniós források el lettek zárva. Szóval ez tényszerű. Ez nem is vitatkozik szerintem senki. Önmagában az, hogy ezt elzárták, az szépen így visszahúzta. De amúgy összességében az egész Európai Unió gazdasági válságban van, szóval sokkal jobb eredményünk szerintem akkor sem lett volna, hogyha jöttek volna az uniós források.
1: Azt mondod, tehát nem ez, tehát akkor igazából az, hogy az uniós források nem jöttek, az tulajdonképpen ilyen értelemben nem befolyásolta az eredményeket, bár ha jól emlékszem, azért ezt a, tehát most itt is ugye a gazdaság teljesítményére tehát hatással volt, de akkor ezek szerint nem volt a választásra?
2: Nem volt döntő,
1: aha.
3: Én szerintem abból sokat ki lehetett volna hozni, meg kell nézni a lengyeleket, hogyan használták fel azért az uniós forrásokat. Tehát ők sajnos itt állva hagytak bennünket, ez is mindig egy rossz példa volt. Egyébként a háborús részre pedig szerintem egyszerűen valamelyik mondta is a Hídvégi Balázs talán, hogy kiégették a háborús receptorokat.
2: Hát az
3: nem tudsz tovább félni.
2: Nem is az, hanem az, hogy friss volt, 2022-ben friss élmény volt, és a háborús pszichózis az elfárad négy év alatt. Aha. Egyszerűen az emberek megszokták, hogy van. Nem tudod azzal riasztgatni őket, ami megszoktak, hogy ott van mindennapokban.
1: Aha, értem.
3: Te egy idő után én sem félek már tőled.
2: 2022-ben ugye minden nap ment az élő a Telexen, hogy ez történik az ukrán fronton, az történik, és hát nézzük meg, hogy ma már semmi. Uh-huh.
1: Akkor egy utolsó kérdés, 2 percünk maradt mindösszesen, hogy egyébként innen van visszaút a Fidesznek?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért vannak olyan, szenvedett olyan sérüléseket a Fidesz brand, hogy az nem igazán látom azt, hogy hogyan lenne visszaút.
1: Uh-huh. Erre egyébként azt szokták mondani, hogy vannak, akik azt mondják, hogy Orbán Viktor már egyszer visszajött, tehát hogy ez alapján igazából nem lehet azt mondani, hogy ez egy lehetetlenség, hogy ő is akár visszatérjen, illetve a Fidesz újra hatalomba kerüljön, bár annyiban talán én is inkább ezt, amit most te mondtál, én is efelé hajlok, hogy akkor még felszálló ágban volt a Fidesz. Tehát a 90-es évek, 2000-es évek elején, pontosabban a 2000-es évek elején, akkor felszálló ágban volt. Én most egy kicsit már úgy érzem, és visszatérve a fiatalokra, hogy ugye a fiataloknak már ez a 63 éves bácsi, ez már nem tud feltétlenül megszólítani, úgyhogy ilyen értelemben lehet ebbe valami, de hát majd meglátjuk, majd a puding próbálja az evés. Viszont lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Csabi, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Üdítő volt ez a beszélgetés, még annak ellenére is, hogy a Tamás azért időnként nem nagyon hagyott téged beszélni, de nem tudjuk megnevelni azon.
3: Hát én voltam hazai pályán.
1: Bármit csinálunk, nem használ, de köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza, mert szerintem tök jókat tudunk beszélgetni így hármasban.
2: Köszönöm szépen, szívesen jövök, ha újra meghívtam.
1: Na, oké. Okay.
3: Azt hittem vetítésesen jössz többet, annyira, hogy kértetted, de akkor ez jó hír.
1: Na, jó.
2: Nem vagyok az a sértődékeny típus.
1: Ez volt a Szabad Péntek, köszi, hogy velünk voltatok, itt volt velem a stúdióban.
3: Strasser Tamás.
1: Én Harmad Gabi voltam, és Balla Csabi a vendégünk. Szia Csabi, akkor még egyszer.
2: Sziasztok.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál, közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség, írja az MTI. A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, fehér Oroszországban született férfit, amikor a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drón prototípusát filmezte. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljutatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, feladta továbbá Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. A párt a szóban forgó közleményében gyászos kezdetnek minősítette a regnáló kormány eddigi tevékenységét. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója, a Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
2: A versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat. Így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: A tudatos vízhasználat, illetve a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében részleges vízkorlátozás kerül bevezetésre Tengelicen a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. A vízkorlátozás időtartama alatt a medencék feltöltése és este 18 és 22 óra között a település egész területén a locsolási célú vízfelhasználás tilos. Az önkormányzat arra figyelmeztet, hogy az aszályos időre való tekintettel a vízhálózat stabil működése érdekében a lakosság együttműködése kötelező jellegű, és a felhívás megsértése szankciókat von maga után. Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
3: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.
5: Nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
6: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Csak hazai.
1: Paks FM. Összekött.
2: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

nem leszek sem erre. Egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: Gryvel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, számolt be a MER iráni állami hírügynökség. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedés sorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, adta hírül az MTI. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. A zsűri külön díjában részesült Bujáki Donát, az Energetikai Technikum és Kollégium 13B osztályos tanulója. A Latinovics Emlékmű Alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett 31. Kárpát-medencei Latinovics versmondó találkozón és versenyen ifjúsági kategóriában. Donát felkészítő tanára Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy már tavaly kinézték maguknak a versenyt a színvonalas zsűri miatt.
2: Ezt a versenyt ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat. Így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak, ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: Három zenekar, köztük a Metrognóm, a Gorpász és az Energetikai Technikum és Kollégium tanulóiból álló Zeneszi is bemutatkozhatott a június 19-én pénteken este szervezett zenés esten Pakson. A rendezvény ötletét a szintén Eszis főszervező Mácsai Márk szerint az adta, hogy kevés szórakozási lehetőség van a fiatalok számára.
3: Nagyon nem volt elfoglaltság Pakson, így a fiatalok számára, vagy akár a középkorúak számára valami esemény, amire el lehetett menni, és ezen így próbáltam egy kicsit változtatni, hogy legyen valamilyen koncert. Ugye nagyon nagy lehetőség nem volt rá, úgyhogy belefogtam, hogy csinálok én egyet. Az első fellépőnk az egy iskolai zenekar, az Eszinek a zenekara, a Zeneszi. A második fellépőnk az Zunai városból érkezett hozzánk. Az ő nevük az, hogy Metrognóm, és körülbelül egy éve zenélnek együtt. Főleg egyetemistákból áll egyébként ez a társaság, valamint van egy harmadik zenekarunk, aki a főfellépőnek lehet egyébként őket nevezni. Ők Szexárról érkeztek, és ők metált játszanak, már egy 3-4 éve nyomják.
1: Közzétette az eheti házi orvosi rendelés időpontjait Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán. A bejegyzés tanúsága szerint ma és csütörtökön 13 órától 16 óráig, holnap és pénteken reggel 9:30-11 várják a betegeket a településen, míg szerdán nem lesz rendelés. Sürgős esetben ügyeletes orvos dr. Kismiki András, aki a 0629417031-es telefonszámon érhető el, mint írják, 16 órától a paksi ügyelet látja el a betegeket, amelynek telefonszáma 1830. A következő vérvétel időpontja július 9-e. Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak.
4: A Nagybaracsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és a Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink, aztán folyamatban van megnyert pályázatunk egy külterületi útnak a lemurvázása Gabonási völgyben, egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni.
1: Baranyai István arról is beszélt rádiónknak, hogy bízik benne, hogy az uniós források hazahozatalával lehetőség nyílik majd a több éve bent lévő pályázataik elbírálására is, és ezen projektek megvalósíthatóak lesznek. Diavetítés és limonádé parti várja a legkisebbeket Tolnán a művelődési központban. Tóth Györgyi, az intézmény vezetője rádiónknak elmondta, hogy a gyermekeknek szóló programra június 24-én kerül sor.
5: A legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádépartira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összekötünk.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összeköt.

0: girl. Pox FM.
1: Összeköt.
2: Összeköt.
1: Összeköt.
0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Traster Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem. Rajzoltam rá a

Confession of the Groom.